0: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Hello? Aha. Yeah. Ott Ali. Tessé? Ne várj. Majd megyek. Hadd lássam a kezeket.

0: Hazai turmix. Naponta 2-60 percben a magyar zenepiac gyümölcseivel.
1: Volt egy sehova se kedv, pár óra beletel, de megfordul.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Napos felhős idő lesz, néhol záporokkal. Kritikus napok jönnek a paksi atomerőműnél. Még 18-an vannak magyar kórházakban a lengyel buszbaleset után. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette, vasárnaptól az épülő fenékküszöb és a várható vízszint emelkedés miatt elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset érintettjei közül. Amint az állapotuk lehetővé teszi, a lengyel hatóságok őket is hazaszállítják. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek, a Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Közben a bíróság egy hónapra letartóztatta a busz vezetőjét, halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr elaludt a volánnál, akár 8 év szabadságvesztésre is ítélhetik. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült, 3-an életveszélyesen, 20-an súlyosan, a többi utas könnyebb sérüléseket szenvedett. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami, civil, támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva, összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzet ünnepen végigjárni a fővárost. Mesterségek ünnepe Ízek utcája, nyitott karmelita és parlament is várja az érdeklődőket. Este audiovizuális show lesz drónokkal, fényekkel és tűzijátékkal, a város több pontján pedig így a Kossuth téren is szabadtéri zenés buli zárja a programokat. Új fejezet kezdődik a közmédia történetében augusztus 20-án, az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média szolgáltató. Az egész napos ünnepi műsor folyam házigazdái Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesznek, akik szimbolikus, erre a napra szóló visszatérésükkel azt jelzik, a közmédia a hiteles, közérthető és sokoldalú tájékoztatás mellett a szakmai autonómia és a nézői bizalom visszaszerzésére is törekszik.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos felhős idő lesz, hajnalban még több felé, délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge záporzivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. A hajnali 12-19 fok után 27-33 fok valószínű.
0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Kezdődik a háttér.
2: Mai műsorunkban megismerhetik Todorovics Rea írót, újságírót, digitális tartalomkészítőt, akinek életről, kitartástól, az élet értékéről szóló posztjait csaknem 150 ezeren követik. Todorovics Rea most egy újabb könyvet is írt, amely nem sokára megjelenik majd a könyvesboltokban is. Az íróval erről a kötetről beszélgettem, de sok-sok más fontos értékről is megfogalmazta gondolatait, életesszenciáit. A beszélgetés első részét ma, a folytatást jövő keddi háttérműsorunkban hallhatják majd. Jut a műsorba 3 interjú részlet a ma kezdődött és szombatig tartó Körmendi Napok programjai közül válogatva. Erről szól mai műsorunk, amelyhez kellemes rádióhallgatást kíván Önöknek itt a Körmend FM hullámhosszán, a szerkesztő Pogács Mónika.
0: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a háttér.

0: Mai műsorunkban megismerhetik Todorovics Rea írót, újságírót, digitális tartalomkészítőt, akinek életről, kitartásról, az élet értékéről szóló posztjai csaknem 150 ezeren követik. Todorovics Rea most egy újabb könyvet is írt, amely nem sokára megjelenik majd a könyvesboltokban is. Az íróval erről a kötetről beszélgettem, de sok-sok más fontos értékről is megfogalmazta gondolatait, életesszenciáit. A beszélgetés első részét ma, a folytatást jövő keddi háttérműsorunkban hallhatják majd. Todorovics Reával beszéltünk meg egy interjút, tulajdonképpen annak apropóján, hogy új kötettel jelentkezik. Mi ez a kötet? Miről értesítsük, tájékoztassuk a hallgatókat?
1: Üdvözlöm, és nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy beszélhetek arról, ami azt gondolom, hogy mindannyiunkat érint. Ugye a hit kérdése 2026-ban, és erről is szól a könyvem, az Isten nem fizeti ki a villanyszemlet, de nem hogy a sötétben címmel. Igazából azt taglalja, hogy a mai világban, a mai szanaszét világunkban hogyan lehet igazán megélni a hitünket, és hogy mit is jelent valójában hinni Istenben.
0: Ez a szanaszét világ a hitet ön szerint jobban segít megélni, vagy úgy segít megélni jól a hitet, hogy erőfeszítést teszünk érte? Mi az út, mi a megoldás?
1: Csúnya dolog kérdésre válaszolni most mégis megtenném, és talán azért, hogy mindannyian elgondolkodjunk rajta, vajon a mindennapi világunkban, a mindennapjainkban hol van a helye Istennek? Amikor felébredünk, azonnal a telefont a kezünkbe vesszük, rögtön a közösségi médiát görgetjük, bekapcsoljuk a rádiót, vagy a televíziót, és folyamatosan egy generált zajban élünk. Ebben a zajban nem tud megjelenni sem Isten, sem pedig a vele való kapcsolódás, de még a magunkkal való kapcsolódásunk sem. Tehát igazából az első nehézséget talán ez adja, hogy ha csak egy teljesen hétköznapi dolgot mondok, életünk legnagyobb döntéseit is úgy hozzuk meg, hogy háttérben szól a rádió, szól a televízió, és voltak egy folyamatosan azt irányítják, hogy hogyan, miben kell hinnünk, hogyan kell kérdezni, mire kell gondolni. És hát én azt gondolom, hogy egy hatalmas nagy űrt, egy Isten alakú űrt képez mindannyiunk életében.
0: Biztos nem véletlen, hogy most érezte fontosnak megírni ezt a könyvet, vagy az eddig megfogalmazódott gondolatokat most tartotta fontosnak esszenciába fogalmazni, egy kicsit ébrezgetni, tudatosítani az olvasóit, a követőit abban, hogy teremtsünk magunknak Isten számára csendet?
1: 10 éve gondolkodom ezen. 10 éve figyelem az embereket, a működéseinket, a kapcsolódásunkat önmagunkhoz, a hitünkhöz, és azt látom, hogy egyre nehezebb. És igen, azt gondolom, hogy ennek a

0: Todorovics Lea író, újságíró, digitális tartalomkészítő a műsor vendége, akivel a közelmúltban nyomdából kikerült kötetéről, illetve ennek apropóján sok más fontos dologról beszélgettem.
1: A felépítéséről mit tudunk elmondani? Legyen szíves egy kicsit bemutatni.
2: Mindenféleképpen. A felépítését igazából úgy álmodtam meg, ha lehet ezt mondani, hogy végig azt az Istent próbálom benne bemutatni, aki nem egy szigorú tanár, aki nem egy pontozó bíró, és aki nem éjjel-nappal büntet bennünket. Hiszen lássuk be, hogy van egy hatalmas nagy tévedésünk, amikor folyamatosan arról beszélünk, hogy az Isten félelem, ugye, hogy ha nem jól viselkedünk, akkor majd az Isten megbüntet bennünket, és ezzel olyan szépen letesszük azokat a fajta következményeinket, azokat a fajta sajátos megéléseinket, mely szerint mi nem tehetünk semmiről, hiszen Isten kezében vagyunk, feltettük a kezünket, és majd ő intézi a sorsunkat. De erre azt szoktam mondani, hogy álló autót Isten se kormányoz. Tehát minden, amit el akarunk érni, abba bele kell tennünk az energiát, és ha elbukunk, az nem Isten akarja, hogy mi elbukjunk. Egész egyszerűen csak hoztunk egy döntést, és a döntéseinknek mindig van következménye. Azt gondolom, hogy a könyv felépítésének elsődleges része és célja ez. Valamint olyan embereket mutattam be a könyvben, akik talán öntudatlanul is megélték az Isten hitet, hiszen nagyon sokan mondják azt, hogy az Isten hithez hozzá kapcsolódik, ugye, a szentmisék, a liturgiák, a templomba járás, az áldozás szentsége, amelyek mind-mind nagyon fontosak, de vajon a hétköznapi életben tudunk-e úgy élni, hogy nem emlegetjük Isten nevét, mégis megjelenik benne az isteni szeretet, mégis mi lehetünk benne Isten kezei és lábai, ugye itt a földi világban.
0: Egyébként, ahogy mondta most az inspirációt, a gondolatát, alapgondolatait ennek a könyvnek, tulajdonképpen a cím is erről tanúskodik, Isten nem fizeti ki a villanyszámlát, de nem hagy sötétben, utat mutat, ott van mellettünk, velünk.
2: Igen, sokszor gondoljuk azt, hogy a hitet úgy éljük meg, mintha egy ilyen kívánság automata lenne. Van egy kívánságom, bedobom a 2000 forintot, elmondom az imát, és kijön belőle az eredmény. Hiszen lássuk be, hogy nagyon sok esetben ugye Istent akkor emlegetjük, amikor bajban vagyunk. A hétköznapi valóságunkban nem. Amikor rossz a világ, betegség jön, krízis jön, akkor valahogyan mindig belekapaszkodunk, és nem értjük, hogy miért kaptuk ezt. De amikor jó jön az életünkben, akkor soha nem mondjuk azt, hogy drága jó Istenem, én nem bírom el ezt a jót. Soha nem kérdezzük meg, hogy vajon miért kaptunk ennyi jót és ennyi áldást. A rosszra viszont azonnal kéleződik a gondolatiságunk, a rosszat azonnal észrevesszük, és azonnal dobnánk is át bárkinek. Csak ne a miénk legyen, ugye? Tehát valahogy így működik az ember, ami működésben nem rossz, de lehetne más is, lehetne jobb is. Mert Istennek ne csak akkor adjunk teret és esélyt, amikor krízis és káosz van az életünkben, hanem akkor is, amikor jó dolog van az életünkben. És talán ez az egyensúly kellene, hogy megszületni.

0: Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: Mai műsorunkban megismerhetik Todorovics Rea írót, újságírót, digitális tartalomkészítőt, akinek életről, kitartásról, az élet értékéről szóló posztjai csak nem 150 ezeren követik. Todorovics Rea most egy újabb könyvet is írt, amely nem sokára megjelenik majd a könyvesboltokban is. Az íróval erről a kötetről beszélgettem, de sok-sok más fontos értékről is megfogalmazta gondolatait, életesszenciáit. De talán attól meg nem reménytelen az egész, hogy azért még mindig ez van, hogy bármennyire istentelen a világ. Azért, ahogy mondja, amikor baj van, probléma van, akkor mindenkitől elhangzik így vagy úgy ez, hogy Isten segítségét vagy támogatását kéri. Tehát ott a zsigerekben jelen tud lenni. Onnan még nem töröltük a jelenlétét.
2: Így van, pontosan. Milyen jól mondja, igen. Hiszen mennyire fontos ez, hogy nem a közöny kapcsolatban, a legnagyobb fájdalmainkban sem. Nem a közöny, hanem a kapaszkodás. Ugye a kisgyerek is lehet, hogy egész nap szinte tudomást sem vesz az édesanyjáról, de ha elesik, ha fájdalma van, kihez szalad rögtön? Hát ahhoz, akiben a legjobban megbízik. És valahogy ugyanígy működünk mi is, hogy amikor éljük a mindennapjainkat, éljük a magunk is világát, teszünk-veszünk, akkor lehet, hogy így nem kapcsol be bennünk az, hogy köszönöm Istenem. De amikor baj van, akkor ugyanúgy mi is rohanunk hozzá, mint ahogyan ugye a gyermekeink rohannak hozzánk.
1: Mondta, hogy a könyvben különböző emberek szólalnak meg, akik öntudatlanul vagy tudatosan élik meg a hitüket. Őket hogy találta meg, követőiként vagy újságírói munkája során találkozott velük?
2: Nagyon érdekes, mert voltak épp a barátaim lettek a hosszú évek alatt. Tehát én azt gondolom, hogy olyan embereket sikerült bemutatnom, akik például a szklerózis multiplexre szenvedő Anikó, aki most az ágyban fekszik, szinte mozdulatlanul, mégis az egész élete maga volt a cselekvő szeretet. És most is csak ad magából. És őt is bemutattam a könyvemben, hogy hogyan is éli meg ő, anélkül, hogy egyébként járt volna a templomba, hogy keresztet vetne, hogy imádkozna. De mégis ott van benne az isteni szeretet. Őket most így a könyvem kapcsán ezeket az embereket nem kerestem, hanem hosszú évek során találtam. De ugyanúgy bemutattam benne a köri házas párt, hogy hol is volt az ő sugárzó keresztjük, hogy mit is jelent a kereszt a mi életünkben, mert ugye mindig azt mondjuk, hogy milyen nehéz a kereszt. De hát keresztje csak annak van, akinek feladata van, akinek küldetése van. Csak azok kapnak nehézséget, csak azok kapnak cipelnivalót, akiknek feladatuk van ebben a világban, és innentől kezdve teljesen másként is lehetne erre nézni, erre a keresztre, erre a nehézségre.

0: Todorovics-re a író, újságíró, digitális tartalomkészítő a műsor vendége, akivel a közelmúltban nyomdából kikerült kötetéről, illetve ennek apropóján sok más fontos dologról beszélgettem.
1: A pszichológia sokszor azt javasolja, hogyha valami olyan nehézségünk van, ami már tényleg teljesen elborít bennünket, akkor például egy átkeretezés, amiből a problémából feladat lesz, elkezdjük azt feladatként látni például egy ilyen manőverrel, akkor ahogy említette is, akkor másként kezdünk hozzáállni, és már nem lehúzó dolog lesz a számunkra, hanem küldetés. Tulajdonképpen csak ehhez akarok kapcsolódni, amit mondott is, hogy nehézségeink vannak, feladataink vannak.
2: Igen, mindenkinek ugye a saját keresztje a legnehezebb, és ugye itt megint ugye akkor visszatérek ehhez az általunk általában emlegetett nehéz keresztre, de én azt gondolom, hogy egyetlen egy életút sincs nehézség nélkül. Hogy olyan szinten szeretnénk mi megúszni a problémákat, a nehézségeket, de ha jobban belegondolunk, csak és kizárólag a halottaknak nincsenek problémái. Tehát ha nehézséget kaptunk, az azt jelenti, hogy élünk, létezünk, lélegzünk, és igenis képesek vagyunk azokat megoldani. A kérdés nem az, hogy meg tudjuk-e oldani, hanem mindig az a kérdés, hogy milyen emberekké válunk a megoldás közben és utána.
1: Nagyon érdekes, amit mond, és ami eszembe jut erről, hogy mindenkinek van problémája, és érdekes, hogy a mai közösségi média pedig majdnem ennek ellenébe megy, mert ott azért a többség megjelenések, posztolások csupa jóról, happy dologról szólnak. Kivétel például az ön posztjai megjelenései, ebben is olyan érdekes dolog, hogy ellentartásként tulajdonképpen ezt képviseli a közösségi térben, hogy nem minden happy, hanem feladatok vannak, nehézségek vannak, élet van.
2: Igen, én az életről írok. Mindig és minden esetben. Arról, amit látok, amit tapasztalok, és arról, amin én már keresztül mentem, vagy túlmentem. Ma nagyon szomjazzuk a boldogságot, miközben fogalmunk sincs, hogy mi az. Azt gondoljuk, hogy az valami elérhetetlen, hatalmas nagy dolog, és majd boldogok leszünk, ha teljesülnek különböző feltételek az életünkben, miközben a boldogság az lehet, hogy egy másodpercnyi érzés. De hogyha tudjuk azt, hogy, és tudatosítjuk magunkban azt, hogy az életünk ajándék, és minden, ami benne megtörténik, az ajándék, akkor voltaképp képesek vagyunk a boldogságra, és képesek vagyunk mindig egy állandó, ha nem is boldogságra, de egy belső békére. És ez képes boldogságot okozni, tartós boldogságot. Amikor nem leszek attól mérges, hogy nem tudom, valami történik a környezetemben, ami egyébként nem tetszene, nem megyek bele felesleges konfliktusokba, nem megyek bele vitákba, és ahogyan is mondja, igen, nem megyek bele a közösségi média, a közösségi felületeken való kommunikációs vitákba, és agyament harctérré váló felületekbe. Nem. Hanem megtartom a saját magam belső békéjét.

0: háttér. Minden, ami érdekes. Színes közéleti információs magazin egy órában. Háttér.
1: Jubileumi rendezvény sorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Körmendi Kölcsey Ferenc Gimnázium. Az augusztus 19-e és 28-a között megrendezendő programok az iskola története előtt tisztelegnek, és az öreg diákokat, egykori pedagógusokat, a jelenlegi iskola közösséget és a várost Körmendet is megszólítják. Lacó Tamás igazgatóval beszélgetek mindenről, akivel az augusztusi jubileumi programok eheti ajánlatait részletesebben is górcső alá vesszük. A rendezvénysorozattal ünnepli fennállásának 80. évfordulóját a Körmendi Kölcsey Gimnázium. Lacó Tamás igazgatóra beszéltük meg azt, hogy egy kis programajánlót adunk át, egy keresztmetszetet a gazdag jubileumi programról. Mi mindennel készülnek a jubileumra?
2: Üdvözlöm a kedves rádióhallgatókat! Nagyon sok mindennel készülünk. A keresztmetszetet egyelőre az augusztusi rendezvényekről szeretném adni, és hát nem titkolom, de egy-két ötletünket is talán fölvázolhatjuk, amely a következő tanévre vonatkozóan. Szeretném, hogyha megvalósulhatna. Az augusztusi programsorozat megjelent

0: díszletet varázsol a csónak tetejére, és akkor azzal ott meg tudunk jelenni, emlékezve az évfordulóra egy egyszerű díszlettel. Az előzőekben, az előző kerek évfordulón, akkori augusztus 19-i ünnepségeken is, és most is tervezzük, hogy úgynevezett nyitott gimivel állunk elő. A tűzijátékot követően akkor is, meg most is az a célunk, hogy egy kicsit felhívjuk a figyelmet erre az évfordulóra. Az ott ünneplők, ott ünneplő rengeteg ember között bizonyára nagyon sokan lesznek olyanok, akik egykor a gimnáziumba jártak, és szívesen emlékeznek az akkori időkre. Ez korábban így volt, 10 évvel ezelőtt így volt, és reményeim szerint most is így történik. Semmi különlegeset nem tervezünk. Egy egyszerű kis kivetítés, egy diasorral készültünk akkor is, és most is, Jámbori Tamás kollégám segítségével, és szeretnénk, hogy egy kicsit odafigyelnének az iskola kapujától az iskola bejárata fele. 10 évvel ezelőtt nem terveztük, akkor viszont nagyon sokan bejöttek, és beszélgettek az őket fogadó pedagógus kollégákkal. Én remélem, hogy most is lesz ilyenre alkalom. Semmi különleges programmal nem készülünk, egyszerűen csak a találkozás örömét szeretnénk odavarázsolni a iskola bejárata elé. És remélem, hogy élnek ezzel a lehetőséggel az egykori diákjaink. Dacára annak, hogy a régebben végzettek, nem ebben az épületben jártak iskolába, hanem egyéb más helyszíneken, de szerintem az évfordulós programok során majd arra is lesz lehetőség, hogy ezekre a korábbi helyszínekre is egy kicsit felhívjuk a figyelmet, az iskola történetet így is felelevenítsük. Augusztus 26-a, 27-e és 28-a lesz a sűrűbb programok időpontja. Szerdán 26-án egy olyan csak 10 évvel ezelőtti gyakorlatot szeretnénk most már hagyománnyá alakítani, amikor is a Körmendi temetőben megyünk ki. Nyugdíjas pedagógusok, öreg diákok, de a diákjainkat sem, senkit nem zárunk ki, az érdeklődőket is szeretettel várjuk. Az egykori tanárok sírjainál szeretnénk gyertyát gyűjteni, egy elsőséges emlékező programot szerveztünk ezúttal is. Ebben nagy segítségünkre van. Hát voltak éppen a program kiötlése után Klement András tanár úr, az a nyugalmazott kollégám, nyugdíjas kollégám az, aki a gazdája, mondhatnám azt, hogy a gazdája ennek a programnak, hiszen már akkora is készített egy kiváló térképet az egykor a gimnáziumban tanított és elhunyt tanárok sírjairól, és azóta a weboldalán keresztül elérhető egy videó is, amit ő készített, és a végigjárja ezeket a sírokat, és könnyen eljuthatnak a érettségi találkozókat szervező diákok is. Tehát egy nagyon praktikus ötlettel rukkolt ki tanárul, és ezt ezúttal is köszönöm neki.
1: A Körmendi Kölcsey Gimnázium szerves része a város életének, és a programok ismertetésénél is világos volt, hogy a körmendiek érdeklődésére, a programokon való részvételére is számít az iskola.
0: Hogyne, persze, természetes. Várjuk szeretettel az érdeklődő vendégeket, függetlenül attól, hogy öreg diákjaink voltak, vagy nem. És hát, ha vagy tisztelettel kérhetem a jó érzésűeket, akik úgy gondolják, hogy ezen szándékaink segítségére lehetnek, akkor szívesen vesszük a támogatásukat, akár ötleteket, akár pedig anyagi támogatást is az Öreg Diák Egyesületen keresztül.

0: A mai műsor folytatásában a Körmendi Napok gazdag program kínálatára tekintünk előre interjúk segítségével. Jaj Emília stand-up műsorát augusztus 20-án csütörtökön 17.30-tól mutatja be Prolik és Parasztok címmel a Batthyány Kastély udvarának szabadtéri színpadán. Az előadás ingyenesen látogatható. Örömmel érkezik Körmendre országos turnéja keretében, árult el Goldberg Emília, művész nevén Jaj Emília, aki beszél arról is, milyen állomások vezettek stand-up műsora megszületéséhez.
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat, és egyben köszönöm a meghívást a Körmendi Művelődési Háznak. A stand-up műsorommal érkezem augusztus 20-án, és ez egy másfél órás előadás, az országos turném során így hozzátok is el tudok jutni.
2: Annak idején gondoltad volna, hogy ebből színpadi, stand-upos műsorok születnek, amikor elkezdted ezt a nagy sikerű kezdetben videós, TikTokos sorozatot?
1: Nem, egyáltalán nem gondoltam rá, de nagyon jó döntés volt, és azóta is minden alkalmat nagyon várok és szeretek, úgyhogy ez egy nagyon, nagyon kedves projekt és színfoltja az életemnek.
2: Ha most belegondolok, azért másfél órán keresztül a közönség előtt a humor eszközével szerepelni, lekötni őket, hát ez egy nagyon nagy fa, amiben vágod a fejszédet, ez egy nagyon megfeszített intellektuális munka.
1: Igen, én csak ezt tudom mondani, utána az ember fél óráig egy agyhalott állapotában kerül, és beszélni se tud, de megéri.
2: Beszéljünk egy kicsit ennek az egész sztorinak a történetéről. Mikor, hol datálható a csírája, mikor indult el ez az ötlet, mi a történet?
1: Maga a Jaj Emília most már 2 éves, és először a TikTokra kezdtem el videókat csinálni, hogy a közeli ismerőseim, akik hasonlóan mondjuk pesti intellektuális érdeklődések, vagy játszótéri anyuka ismerősök ne ismerjenek fel, abban reménykedtem, hogy ők nem TikTokoznak, és akkor nem fognak kinevetni a videók miatt. Aztán, hát persze azóta már Instagramon és Facebookon is terjedek, de azért kezdtem el csinálni először, mert egy nagyon nehéz időszakon mentem keresztül, és igazából magamat akartam először szórakoztatni, mindig a családdal vízkedtem ilyen mama szövegekkel, és akkor mindig a férjem mondta, hogy most már valamit kezdjek ezzel nyilvánosan is, és akkor így valahogy egyszerűen szükségem volt egy olyan szigetre, ahol azt csináltam, amit akarok, és így alakult meg ez az egész. És aztán persze több réteg alakult ki rajta, ugye a nagymamám 94 éves, és akkoriban eléggé betegeskedett is, és akkor így aggódtam érte, hogy mi lesz vele, szóval sokat járt a fejemben, meg hát nyilván azért gondoskodni is kell róla most már azért, és emiatt egyszerűen csak így jött magától ez az ötlet, hiszen ez egy egész napos feladat. Sokszor.
2: És akkor tényleg ez a zalai tájszólás, ezek a szófordulatok, akkor tulajdonképpen a nagymamától jönnek, ugye?
1: Persze, igen.
2: Az is jó, nagyon jó, hogy te meg fogékony vagy erre, mert ezért ez egy olyan bölcsesség is, amit a nagyszülők is hordoznak, amik ezekben a mondatokban is ott van. Persze humor, nevetni lehet rajta, de közben meg ott van tényleg a bölcsesség, a társadalmi kapcsolatok, a családi kapcsolatok, szülőgyerek, szülő-szülő, falu család kapcsolatok, szóval, hogy ez egy ilyen közös örökség, amit a nagymamád is hoz, és te meg átvetted tőle, mert sokan rezonálunk erre a beszédre, szófordulatokra. Eltalál sokunkat. Érdekes, hogy ebbe a mai urbanizálódó világban úgy látszik, mindenkinek vannak falusi gyökerei, vagy valamilyen kötődés, mert annyira ismerős közeget teremtesz ezekkel a videókkal. Nehéz volt ezeket így megtanulni, ezeket a szófordulatokat, vagy a zsigereidben van?
1: Hát én azt gondolom, hogy ez mindannyiunknak így a zsigereiben van, és hál' Istennek könnyen előhívható, és talán ezért is szereti sok ember, mert én amikor először ezt elkezdtem, akkor ugye úgy tettem fel az első kérdést, hogy első videót ezzel kapcsolatban, hogy a ti nagymamátok is ilyen, és hogy én azt hittem egyébként, hogy csak az enyém, mármint hogy ezt tudtam, hogy a tájszólásos része az sokunknál van, hiszen hát sok tájszólásos idős embert ismerek, csak hogy így a lelki részét, amit te is mondasz, hogy ez nem csak az, hogy most nem tudom, a gazd csekmetnek mondjuk, hanem hogy ami mögötte még van, vagy mellette, ezt az egész életszemléletet, meg hát nagyon erős ilyen transzgenerációs kurkokat, hát én azt gondoltam, hogy csak a mi családunk hordozza, és aztán tök jó érzés látni, hogy ez nagyon sok embernek így van az életében, és hogy ebből jön nagyon sok ember, amiből én, és hogy ez nem egy szégyenlendő dolog, hanem igenis ez egy

0: Maradunk a körmendi napoknál és augusztus 20-ánál. Egy Guinness Recorder lufi hajtogató is vendége lesz a körmendi napoknak augusztus 20-án 15 órától. Olyan műsorral érkezik Körmendre, amelyben a közönség is főszerepet kap, mondta el ezt is Csattai Gergő bűvész, lufi hajtogató. Csattai Gergő Guinness Recorder és a lufi hajtogatás mestere bűvész. Jól mutattam be röviden?
1: Ó, abszolút, sőt, hát ez még bőven kimerítő volt, igen, köszönöm.
0: Augusztus 20-án 15 órakor a körmendiek láthatják a bravúrjait. Milyen műsor érkezik Körmendre?
1: Én alapvetően egy teljes egyórás műsorral érkezek. Ebben lesz bűvészkedés, egészen sok bűvészrük. Lesznek benne óriás lufik, nagy lufi figurák, tehát egy ilyen, éppen csak tánc nem lesz benne, de a zenétől elkezdve csomó minden, de lufikon lesz a hangsúly mindenképpen.
0: Úgy tudom, hogy az ön műsoraiban, produkcióiban a közönség is mindig szerves szerepet kap, így lesz ez Körmenden is?
1: Így van. Ugye egy bűvészrük mindenképpen a közönséggel együtt tud csak létezni, és én mindig szeretek is felhívni pont emiatt magam mellé gyerkőcöket, vagy fiatal felnőtteket segíteni egy-egy trükkhez. Úgyhogy igen, mindenképpen ez egy mondjuk úgy közös produkció lesz.
0: Egy kicsit a ön életrajzára visszatekintve, először nézzük a bűvészetet, mikor kötelezte el először magát ennek a művészeti ágnak?
1: Hú, ez még általános iskolára nyúlik vissza egyébként. Az én első nagy élményem az volt, amikor bejött az ilyen utcai bűvészetnek, street magicnek hívták, amikor elindultak azok a tévés sorozatok, amikor nagy bűvészek kimentek az utcára, és az utca emberének mutattak bűvésztrükköt, és én akkor még Szarvason, Békés megyében éltem, egy 10 000 fős kisvárosban, és fú, hát ez nekünk annyira megtetszett, hogy mi is akkor ilyen utcai bűvészek szeretnénk lenni, és akkor tanultunk pár trükköt, meg vásároltunk ezt az bűvészboltokban, és akkor jártunk így Szarvason az utcán bűvészkedni, de ez még általános iskola, tehát még ilyen 13-14 éves kor volt az első ilyen élményem.
0: És akkor gondolom a visszajelzések alapján is érezte, hogy ez erre rászületett, erre a dologra született, és akkor továbbfejlesztette.
1: Persze, hát azért ez egy nagyon jó érzés, amikor az ember valami különleges dolgot tud, és akár különleges dolgot mutatni a többieknek. Nekem egyébként a zsonglőrködés is így került utána 14 évesen be az életembe, hogy szerettem olyan dolgokat megtanulni, ami különleges, ami nem hétköznapi, ami egy kicsit ilyen, nem is figyelem felhívó, mert nem a figyelemre vágytunk, de hogy valami extra, valami hétköznapi.
0: Mi volt az első nagyon jól sikerült trükk, vagy az, amikor úgy érezte, hogy hú, ez jó, ez az én repertoárom első darabja, amire büszke vagyok.
1: Én nagyon emlékszem, ez szintén még Szarvason történt. Van egy olyan trükk, amikor úgy néz ki, mintha az ember leharapna egy fémpénzből egy darabot a puszta fogával, majd amikor ráfúj, akkor újra egyben lesz a pénzérme, és látszódnak is a fogharapásnak a nyomai. Ez egy végtelenül egyszerű, egészen könnyen bemutatható, megvásárolható trükk, de emlékszem, hogy egy hölgyet sikerült nagyon meglepni vele, egy játszót érem bemutatva neki, és hát ő nagyon-nagyon-nagyon tetszett neki, meg tényleg nagyon nagyot kacagott rajta. És nekem az egy ilyen mai napig egy olyan pont, hogy azt az érzést, azt szeretném bármikor.
0: És akkor nézzük a lufikat, ez hol szólította meg?
1: A lufik azok később, már 20 éves koromban kerültek úgy be az életembe, hogy én ugye zsonglőr és bűvészként dolgoztam, de inkább akkor még zsonglőrként voltam bent egy rendezvényszalon produkciói között, és 2020-ban nem találtak lufi hajtogatót, aki a Margit szigeten Budapesten 9 napon keresztül tudott volna menni lufit hajtogatni, és megkérte a főnök, hogy ugorjak be. Ez ilyen nagyon egyszerűen történt, és az lett a vége, hogy 9 napon keresztül én hajtogattam a Margit szigeten az Úsz Európa bajnokságon a lufit.
0: A lufi tulajdonképpen egy egyszerű dolognak is, tárgynak, játéknak tűnik, de azért ki kell ismerni a fizikáját, ugye?
1: Persze, sőt, fizikáját, a márkákat, hogy milyenek vannak, egyáltalán, tényleg ugyanúgy, hát ez ugyanúgy egy szakma, még ha nem is tűnik annak, meg kicsit ilyen komolytalannak hangzik, hogy full lufi hajtogató, de valóban ez egy óriási iparág, és ez ugyanúgy egy szakma, mint bármelyik másik.
0: Ha már itt a bűvészkedéssel meg kérdeztem az első igazi sikerérzést, a lufi hajtogatásnál mikor érezte azt, hogy hú, ezt is beveszem a repertoárba?
1: Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Én alapvetően lufiban azt szerettem meg, és már ezt a Margit szigeten 16 évvel ezelőtt is éreztem, hogy nem is maga a tárgy a lényeg. Tehát az rendben van, hogy az ember kap mondjuk egy lufi figura ajándékot, örül neki, de hogy én nem azt élveztem benne, hogy most akkor adhatok valamit meg, hogy ajándék, hanem azt az utat, amíg én elkészítem, amíg közben beszélgetek az emberekkel, közben mutathatok pár viccet, elsüthetek egy-két tényleg valami kis poént, vagy mutathatok egy pici apró valami bűvésztrükköt, miközben készülnek a lufik. Én ezt a fajta szórakoztatást szerettem meg benne, és egyébként keresem így a mai napig, vagy próbálom a mai napig is belevinni.
2: Történetek, események, programok, portrék, beszélgetések. Ez a Háttér.
0: Ennyi volt háttérműsorunk itt a Körmend FM hullámhosszán. Magazinnal legközelebb egy hét múlva jelentkezünk ugyanebben az időben, akkor is várja önöket a rádiókészülékek mellé itt a 99.8-on a műsorszerkesztője Pogács Mónika.
2: Minden fontos, ami a háttérben történik. A kíváncsi mindarra, ami a hírek, események, emberi sorsok, élettörténetek mögött van, akkor jövő héten is várja a Háttér.

A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Napos felhős idő lesz, néhol záporokkal. Kritikus napok jönnek a paksi atomerőműnél. Még 18-an vannak magyar kórházakban a lengyel busz baleset után. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok. Óriási küzdelem folyik Pakson a működő turbinákért. Két napig kell még kihúzni az egyre apadó vízszinttel, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter ugyanakkor hozzátette. Vasárnaptól az épülő fenékküszöbés a várható vízszint emelkedés miatt elkezdhetik visszakapcsolni a most még álló turbinákat is. Még 18 sérültet ápolnak magyarországi kórházakban az M3-as autópályán történt súlyos buszbaleset érintettjei közül. Amint az állapotuk lehetővé teszi, a lengyel hatóságok őket is hazaszállítják. Egerben 6, Debrecenben 3, Nyíregyházán 2 beteget kezelnek, a Miskolcon lévő 7 ember közül 2-en továbbra is életveszélyes állapotban vannak. Közben a bíróság egy hónapra letartóztatta a busz vezetőjét, halálos tömegszerencsétlenség okozásával gyanúsítják. Az eddigi vizsgálat szerint a sofőr elaludt a volánnál, akár 8 év szabadságvesztésre is ítélhetik. A vasárnapi balesetben 12-en meghaltak, az összes túlélő megsérült, 3-an életveszélyesen, 20-an súlyosan, a többi utas könnyebb sérüléseket szenvedett. Interaktív térkép készült az államilag támogatott civil szervezetekről. Az adatbázisban bárki megnézheti, hogy az elmúlt 5 évben a különböző állami civil támogatási és egyéb központi költségvetési forrásokból mikor és mennyi támogatást kaptak a szervezetek. Választókerületekre lebontva, összesen mintegy 400 milliárd forint útját lehet így követni az átlátható.kormány.hu oldalon. A kormány mindössze 4 milliárd forintból valósítja meg az augusztus 20-ai ünnepi programsorozatot, erősítette meg a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin azt írta, idén is érdemes lesz a nemzet ünnepen végigjárni a fővárost. Mesterségek ünnepe Ízek utcája, nyitott karmelita és parlament is várja az érdeklődőket. Este audiovizuális show lesz drónokkal, fényekkel és tűzijátékkal, a város több pontján pedig így a Kossuth téren is szabadtéri zenés buli zárja a programokat. Új fejezet kezdődik a közmédia történetében augusztus 20-án. Az államalapítás ünnepén elindul a független és hiteles híradó, közölte a Duna Média szolgáltató. Az egész napos ünnepi műsorfolyam házigazdái Mészáros Antónia és Bősze Ádám lesznek, akik szimbolikus, erre a napra szóló visszatérésükkel azt jelzik, a közmédia a hiteles, közérthető és sokoldalú tájékoztatás mellett a szakmai autonómia és a nézői bizalom visszaszerzésére is törekszik.
0: Időjárás jelentés.
1: Napos felhős idő lesz, hajnalban még több felé, délelőtt már csak az északi tájakon lehet egy-egy gyenge zápor zivatar. Délután jelentősen csökken a felhőzet és túlnyomóan napos idő várható, de a szél estig élénk, néhol erős marad. A hajnali 12-19 fok után 27-33 fok valószínű.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel,

kockáz, nem veszem észre direkt, hogy búszat, cigizem, simogatlak, nyugit akarok, változtam, pihe könnyű az egyedül lét. Az egyedül lét.

0: Hazai turmix. Csak magyarok összeturmixolva.
1: Naponta 260 percben.
0: A magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
2: Olyan ő, hogy megáll, a szívem kalapál, mégis olyan ember. Hogyha kell, odébb áll, ő az úton merre jár.

0: úgy bevallom.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Változatos programokat kínál hétvégéig a Körmendi Napok. Interaktív esemény térképen követhetők a részletes programok. Vasi Cukrán számolta meg Magyarország idei cukormentes tortáját. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Változatos programokat kínál hétvégéig a Körmendi Napok. Ünnepi üzemmódba kapcsolt a város. Elindult a hagyományos Körmendi Napok eseménysorozat. Szombatig változatos kulturális, művészeti és közösségi programokkal várják az itt élőket és a Körmendre látogatókat, mondta rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
3: Ezt mindannyian tudjuk, hogy Körmenden a fő program az augusztus 19-én, tehát augusztus 20-a előestéjén van. Ez már egy 63 éves hagyomány. 5 napon keresztül tartanak Körmendi Napok. Aki megnézi a programokat, az látja, hogy minden igényeinek és korának megfelelő programot megtalál. Mondhatom azt, hogy reggeltől estig Körmend központjába, a főtéren, színházteremben, a várudvarban be fogja tölteni a teret, és minél több embert várunk. Én szeretem, hogyha mozgás van a városban, és úgy látom, hogy az emberek is szeretik ezt.
2: Interaktív eseménytérképet indítottak a Körmendi Napok 2026 részletes programjával, hogy a rendezvény sorozat látogatói könnyebben tájékozódhassanak a programok és helyszínek között, közölte a Körmendi Kulturális Központ. Az Eventigo eseménytérképe segítségével a látogatók egyszerűbben megtalálhatják az egyes rendezvények helyszíneit és programjait. A térkép QR kód segítségével is elérhető, a kódot tartalmazó plakátokat több forgalmas helyszíne is kihelyezték. Megújult faházak várják a Körmendi Napok látogatóit a belvárosban, közölte a város vezetése. A rendezvényre készülve a meghirdetett munkát a csapatok az ígéretüknek megfelelően elvégezték, és valamennyi faház festésével elkészültek. A feladat azonban a tervezetnél nagyobb szabású lett. Két lelkes csapat a Batthyány kastély főtérre néző kerítését is megújította. A munkálatok a rendezvény után is folytatódnak, akkor a Sétál utca kaspóinak festése lesz sora. Már interaktív térképen is böngészhetők a vasi civil szervezetek elmúlt 5 évben kapott kiemelt állami támogatásai. A miniszterelnökség új adatbázisa azt mutatja meg, mely szervezetek mikor, mekkora összeget és milyen forrásból kaptak 2022 óta. A körmendi pályázati sikerek is visszakereshetőek, például a városi és a falusi civil alap, az NKA, vagy az egyedi központi támogatások között. Körmenden a legtöbb forrás a Béri Balog Ádám táncegyüttesnek jutott, a szervezet 22 millió forintot kapott 4 különböző pályázat segítségével, míg az Avalon Színházi Egyesületnek csak a tavalyi évben több mint 11 millió forintot ítéltek oda. A tárca közlése szerint a térkép átláthatóbbá teszi a civil szervezetekhez kerülő közpénzek felhasználását. Két helyszínen is új típusú sebességmérő berendezések jelentek meg az M86-os autóúton Vasban. A berendezések a járművek sebességének mérésére, a forgalom megfigyelésére és a rendszámok automatikus felismerésére is alkalmasak. Az egyik sebességmérő az M86-os Szeleste melletti szakaszán, a másik pedig Vámos családi pihenőnél található, írja a Vahol. Az új technológia sebességellenőrzés mellett a forgalom részletesebb elemzésére is alkalmas lehet. Vasi Cukrán számotta meg Magyarország idei cukormentes tortáját. Celdömöki kötődésű cukrászmester is tagja annak a csapatnak, amelynek alkotása nyerte el 2026-ban a Magyarország cukormentes tortája címet. A Balaton-Györöki Promenád Kávéház cukrászainak közös munkája a szilvafácska lett az idei győztes, közölte a versenyközösségi oldala. A díjazott tortát Pukovszki Alena, Pető Gábor és Vadóczi Jenő készítette. A központi eleme a szilva, amelyhez dió és a fűszerek meleg karaktere társul, az édesség hozzáadott cukor nélkül készült. Megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány törvényjavaslata, amely az uniós szabályozás átültetését kezdeményezi. Egy 2025-ös igazságügyi minisztériumi rendelet idén februártól teremtett lehetőséget arra, hogy a polgári és közigazgatási peres eljárásokban, valamint a büntetőeljárások folyamán kitűzött bírósági tárgyalásokon a hallgatóság online is részt vehesse a regisztráció és azonosított bejelentkezés után. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség a vasárnap az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett busz vezetője ellen, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense. Varga Rudolf elmondta, a sofőrt őrizetbe vették, Letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. Lengyel zarándokokat szállító busz balesetezett vasárnap hajnalban az M3-as autópályán, 12 ember meghalt, többen súlyosan megsérültek. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban Magyar Péter miniszterelnök, aki élő Facebook videóban jelentkezett be a helyszínről, hangsúlyozva, hogy a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina üzemelésének fenntartása. A kormányfő azt mondta, az elmúlt időszakban óriási a haladás, ugyanakkor a következő néhány nap kritikus lesz, mert még apadást jeleznek.
1: Sporthírek.
2: 8 magyar öttusázó vesz részt az augusztus 24-én kezdődő kínai öttusa világbajnokságon. A férfiaknál Tamás Botond, Szép Balázs, Kolesszár Mihály, Bőm Csaba és Tárkányi Zsombor, a nőknél Guzi Blanka, Bauer Blanka és Erdős Rita szerepel az év főversenyén.
1: Időjárás jelentés.
2: Ma helyenként a Dunántúlon és északon kisebb eső, zápor is előfordulhat, nagyrészt azonban napos, száraz, gyengén felhős idő várható, többfelé kissé élénk, néhol erős lökések a nyugati-délnyugati szelet kísérhetik, napközben 27 fokra melegszik a levegő.
1: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

Körmend FM, a körmendiek kedvenc rádiója. Rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikádosz, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikádoszt.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
3: Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális

0: három nap az őrség szívében, ahol leteszed a telefont és újra önfeled lehetsz, mint gyerekként. Nappal kreatív műhelyek és játékos programok, kosárfonás, vetélkedő, estére feltörekvő alterzenekarok, köztük a Hűvös vagy a Szajanoé és Moldvai Táncház. Ez a Szatta Fest, egy önkéntes alapon szervezett közösségi fesztiváltábor. Nem a bulié a főszerep, hanem a kiszakadásé. Augusztus 27-30, Szatta. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
1: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pöröskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei, a családi szörp.
3: Reklámot hallottak.
0: 99.8.
3: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Fokozott rendőri ellenőrzés zajlik Körmenden. Színes programokkal folytatódik a Körmendi Napok. A közmédia megújulásáról szóló egyeztetéssel indul el a Közhang. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozott rendőri ellenőrzés zajlik Körmenden. A Vármegyei Főkapitányság tájékoztatása szerint az akciót Balogh Gábor alezredes, a Városi Rendőrkapitányság megbízott vezetője rendelte el. A razzia a körmendi kapitányság teljes illetékességi területére vonatkozik, holnap hajnali 4 óráig. A fokozott ellenőrzéssel a jogsértő cselekményeket szeretnék időben felderíteni és megelőzni. Színes programokkal folytatódik a Körmendi Napok augusztus 20-án, Pogács Monika információi következnek.
5: Bővész műsorral, stand-uppal, élő koncerttel és retro bulival várják a látogatókat a Körmendi Napok augusztus 20-i programjain. Emellett kerékpártúrát is szerveznek a vadászatóhoz. A Batthyány kastély udvarán 15 órakor Csatai Gergő bűvész és lufi hajtogató Guinness Recorder műsora kezdődik, amelyet valamennyi korosztálynak ajánlanak. Fél hatkor Prolik és Parasztok címmel Jaj Emília stand-up műsorát hallhatja a közönség. Ezt követően 19.15-től a Zenélő Film Kockák című élő koncert kezdődik. A hangversenyen több hazai kultuszfilm ismert dalai csendülnek fel, egyebek mellett a Csini Baba, a Made in Hungária, a Valami Amerika, valamint a Hogyan tudnék élni nélküle című film slágerei. A Kastély udvar programjai közül a stand-up és a koncert ingyenesen látogatható. A nap 21 órától a Szabadság téren folytatódik, ahol a retro éjszakára várják a közönséget. A zenéről DJ Dominik, a Shy Guys és DJ Shepard gondoskodik. Augusztus 20-án kerékpártúrát is rendeznek a vadászatóhoz. A 34,6 kilométeres túra 134 méteres szintkülönbséggel teljesíthető. A résztvevők 9.30-kor indulnak csütörtökön a Körmendi Batthyány Örökség Központ belső udvarából. A kijelölt útvonal Körmendről, Körmendhegy alján és Nádasdon, majd a Őri Magyar Ózsd érintésével a vadászatóhoz vezet. A visszaindulást 13.15 körül tervezik. A szervezők várhatóan 15 óra után nem sokkal érkeznek vissza Körmendre. A kerékpártúrán való részvételhez előzetes regisztráció szükséges. További információ Baranyai Sándor szervezőtől kérhető.
4: Jaj Emília augusztus 20-án csütörtökön mutatja be, majd a Prolik és Parasztok címmel stand-up műsorát a Batthyány Örökség Központban. Az előadás ingyenesen látogatható. Műsorainak jellegzete zalai tájszólásos beszédét nagymamájától tanulta, sajátította el, árulta el Goldberg Emília művész nevén Jaj Emília.
6: Én amikor először ezt elkezdtem, akkor ugye úgy tettem fel az első videót ezzel kapcsolatban, hogy a ti nagymamátok is ilyen, és hogy én azt hittem egyébként, hogy csak az enyém, mármint hogy ezt tudtam, hogy a tájszólásos része az sokunknál van, hiszen hát sok tájszólásos idős embert ismerek, csak hogy így a lelki részét, ez nem csak az, hogy most nem tudom, a gazdcsekmetnek mondjuk, hanem hogy ami mögötte még van, vagy mellette, ezt az egész életszemléletet, meg hát nagyon erős ilyen transzgenerációs kurkokat, hát én azt gondoltam, hogy csak a mi családunk hordozza, és aztán tök jó érzés látni, hogy ez nagyon sok embernek így van az életében, és hogy ebből jön nagyon sok ember, amiből én.
4: Benyújtották a tűzifáfejátnak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A parlamenti honlapon olvasható javaslat szerint a tűzifa áfa mértéke szeptember 15-től 27%-ról 5%-ra csökken. Az előterjesztésben ezt azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a legszegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul el a Közhang, az a felület, amelyet Magyarország első interaktív, digitális társadalmi egyeztetési platformjaként mutatott be Radnai Márk, működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos, a TISZ elnöke Facebookon. A videóban Radnai Márk azt mondta, a Közhang egy olyan interaktív platform lesz, ahol nem csak megkérdezik az emberek véleményét, hanem segítenek nekik megérteni az adott témát, végig gondolni a lehetőségeket és valódi javaslatokat tenni. A Nemzeti Ünnepen, a Strandfesztiválon Zamárdiban, a Balatonfüredi Borheteken, valamint a Tihanyi Apátságnál a három település összefogásával a tó legnagyobb ünnepi látványosságát rendezik meg. A fény és tűzi játék augusztus 20-án Tihanyban kezdődik, ezt Balatonfüred hagyományos tűzi játéka követi a Tagőre sétányról, amely után Zamárdiban, a Strandfesztiválon a Balaton legnagyobb tűzi játékát rendezik meg.
3: Sporthírek.
4: Szűcs Róbert szövetségi kapitány szerint jól felkészített magyar válogatott utazott Zágrába a vasárnapig tartó férfi torna Európa-bajnokságra. A felnőtt válogatottban Mészáros Krisztofer, Tomcsányi Benedek, Molnár Botond, Závori Szilárd és Hajdutas szerepel, Kis Dominik pedig egyéni indulóként vesz majd részt az Európa-bajnokságon.
3: Időjárás jelentés.
4: Ma helyenként a Dunántúlon és északon kisebb eső, zápor is előfordulhat, nagyrészt azonban napos, száraz, gyengén felhős idő várható, többfelé kissé élénk, néhol erős lökések a nyugati-délnyugati szelet kísérhetik, napközben 27 fokra melegszik a levegő.
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM.
0: Ebben az órában is

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik. A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
1: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén. Hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
2: Töltsd a nyári szünetet a pölöskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
3: A málna.
2: És melyik a legízesebb?
3: A szamóca.
2: És melegben a legjobb szomjoltó?
3: A citrusmix.
2: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pölöskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pölöskei, a családi szörp.
4: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva. Somebody

Kingston. Let's go, hey!

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Töltsd a nyári szünetet a Pölöskei Szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias Pölöskei Szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pölöskei, a családi szörp.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketapont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: Leteszed a telefont. Újra játszol, alkotsz, feltöltődsz a természetben. Ez a Szatta Fest. Közösségi fesztiváltábor az Őrség szívében. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
4: Ha iskola, akkor Shoemakers Outlet Körmend. Szuperfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők széles választékával várjuk az iskolába készülőket, ahol továbbra is utolérhetetlen outlet árakon vásárolhatnak. Shoemakers Outlet. Hogy jól kezdődjön a suri. Körmend, Diemes Lajos út 7.
5: Reklámot hallottak.
0: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Változatos programokat kínál hétvégéig a körmendi napok. Interaktív esemény térképen követhetők a részletes programok. Vasi Cukrán számolta meg Magyarország idei cukormentes tortáját. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Változatos programokat kínál hétvégéig a körmendi napok. Ünnepi üzemmódba kapcsolt a város. Elindult a hagyományos körmendi napok eseménysorozat. Szombatig változatos kulturális, művészeti és közösségi programokkal várják az itt élőket és a Körmendre látogatókat, mondta rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
7: Ezt mindannyian tudjuk, hogy Körmenden a fő program az augusztus 19-én, tehát augusztus 20-a előestéjén van. Ez megy 63 éves hagyomány. 5 napon keresztül tartanak körmendi napok. Aki megnézi a programokat, az látja, hogy minden igényeinek és korának megfelelő programot megtalál. Mondhatom azt, hogy reggeltől estig Körmend központjába, a főtéren, színházteremben, a várudvarban be fogja tölteni a teret, és minél több embert várunk. Én szeretem, hogyha mozgás van a városban, és úgy látom, hogy az emberek is szeretik ezt.
6: Interaktív eseménytérképet indítottak a körmendi napok 2026 részletes programjával, hogy a rendezvény sorozat látogatói könnyebben tájékozódhassanak a programok és helyszínek között, közölte a Körmendi Kulturális Központ. Az Eventigo eseménytérképe segítségével a látogatók egyszerűbben megtalálhatják az egyes rendezvények helyszíneit és programjait. A térkép QR kód segítségével is elérhető, a kódot tartalmazó plakátokat több forgalmas helyszíne is kihelyezték. Megújult faházak várják a körmendi napok látogatóit a belvárosban, közölte a város vezetése. A rendezvényre készülve a meghirdetett munkát a csapatok az ígéretüknek megfelelően elvégezték, és valamennyi faház festésével elkészültek. A feladat azonban a tervezetnél nagyobb szabású lett. Két lelkes csapat a Batthyány kastély főtérre néző kerítését is megújította. A munkálatok a rendezvény után is folytatódnak, akkor a Sétáló utca kaspóinak festése lesz sora. Már interaktív térképen is böngészhetők a vasi civil szervezetek elmúlt 5 évben kapott kiemelt állami támogatásai. A miniszterelnökség új adatbázisa azt mutatja meg, mely szervezetek mikor, mekkora összeget és milyen forrásból kaptak 2022 óta. A körmendi pályázati sikerek is visszakereshetőek, például a városi és a falusi civil alap, az NKA, vagy az egyedi központi támogatások között. Körmenden a legtöbb forrás a Béri Balog Ádám táncegyüttesnek jutott, a szervezet 22 millió forintot kapott 4 különböző pályázat segítségével, míg az Avalon Színházi Egyesületnek csak a tavalyi évben több mint 11 millió forintot ítéltek oda. A tárca közlése szerint a térkép átláthatóbbá teszi a civil szervezetekhez kerülő közpénzek felhasználását. Két helyszínen is új típusú sebességmérő berendezések jelentek meg az M86-os autóúton Vasban. A berendezések a járművek sebességének mérésére, a forgalom megfigyelésére és a rendszámok automatikus felismerésére is alkalmasak. Az egyik sebességmérő az M86-os Szeleste melletti szakaszán, a másik pedig Vámos családi pihenőnél található, írja a Vahol. Az új technológia sebességellenőrzés mellett a forgalom részletesebb elemzésére is alkalmas lehet. Vasi cukrász álmodta meg Magyarország idei cukormentes tortáját. Celdömöki kötődésű cukrászmester is tagja annak a csapatnak, amelynek alkotása nyerte el 2026-ban a Magyarország cukormentes tortája címet. A Balaton-Györöki Promenád Kávéház cukrászainak közös munkája a szilvafácska lett az idei győztes, közölte a versenyközösségi oldala. A díjazott tortát Pukovszki Alena, Pető Gábor és Vadóc Jenő készítette. A központi eleme a szilva, amelyhez dió és a fűszerek meleg karaktere társul, az édesség hozzáadott cukor nélkül készült. Megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány törvényjavaslata, amely az uniós szabályozás átültetését kezdeményezi. Egy 2025-ös igazságügyi minisztériumi rendelet idén februártól teremtett lehetőséget arra, hogy a polgári és közigazgatási peres eljárásokban, valamint a büntetőeljárások folyamán kitűzött bírósági tárgyalásokon a hallgatóság online is részt vehessen regisztráció és azonosított bejelentkezés után. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség a vasárnap az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett busz vezetője ellen, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense. Varga Rudolf elmondta, a sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. Lengyel zarándokokat szállító busz balesetezett vasárnap hajnalban az M3-as autópályán, 12 ember meghalt, többen súlyosan megsérültek. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban Magyar Péter miniszterelnök, aki élő Facebook videóban jelentkezett be a helyszínről, hangsúlyozva, hogy a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina üzemelésének fenntartása. A kormányfő azt mondta, az elmúlt időszakban óriási a haladás, ugyanakkor a következő néhány nap kritikus lesz, mert még apadást jeleznek.
5: Sporthírek.
6: 8 magyar öttusázó vesz részt az augusztus 24-én kezdődő kínai öttusa világbajnokságon. A férfiaknál Tamás Botond, Szép Balázs, Koleszer Mihály, Bőm Csaba és Tárkányi Zsombor, a nőknél Guzi Blanka, Bauer Blanka és Erdős Rita szerepel az év főversenyén.
5: Időjárás jelentés.
6: Ma helyenként a Dunántúlon és északon kisebb eső, zápor is előfordulhat, nagyrészt azonban napos, száraz, gyengén felhős idő várható, többfelé kissé élénk, néhol erős lökések a nyugati-délnyugati szelet kísérhetik, napközben 27 fokra melegszik a levegő.
5: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Körmendiek kedvenc zenéi, Körment kedvenc rádiójában, 99.8. A Város Rádiója, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Töltsd a nyári szünetet a Pölöskei Szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias Pölöskei Szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pölöskei, a családi szörp.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
4: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: Ha iskola, akkor Shoemakers Outlet Körmend. Superfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők széles választékával várjuk az iskolába készülőket, ahol továbbra is utolérhetetlen outlet árakon vásárolhatnak. Shoemakers Outlet, hogy jó kezdődjön a suli. Körmend, Diemes Lajos út 7.
0: Leteszed a telefont. Újra játszol, alkotsz, feltöltődsz a természetben. Ez a Szatta Fest. Közösségi fesztiváltábor az Őrség szívében. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
7: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
8: Reklámot hallottak.
0: És most. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva. Yeah.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Bár már augusztus második felében járunk, az igazi nyári hangulat továbbra is itt van körben, de méghozzá Muse Fun and Wellness Parkban találjuk meg, különböző élményprogramokkal, zenés esti eseményekkel és nyilván sok akcióval. Így lesz ez ezúttal is. Kérdezem Dercsény Jorsi programigazgatót.
2: A következő hét a szerencséről szól majd. Ha valaki a wellness recepción legalább 10 000 forint értékben vásárol, megpörgetheti a szerencse kereket. A keréken különféle kedvezménykuponok várják a vendégeket, amelyek közül több akár azonnal fel is használható. Tehát a jelszó: vásárolj, pörgess és nyerj!
1: Ha jól látom, ezúttal is minden napra jut valami program, kezdjük a hétfővel.
2: Délután 3 órakor habpartival várjuk a vendégeket. Kedden este 6 órától trióga Dakos Solymosi Anikóval. Szerdán este 8:30-kor ismét kertmozizunk a Laterazzán. Ezúttal a La Dolce Villa című romantikus vígjátékot vetítjük. Csütörtökön délután 3 órától Kökény Lali gondoskodik a jó hangulatról a medencénél. Zene, víz, napsütés és igazi nyári életérzés. Ennél jobb délutáni programot nehéz lenne elképzelni.
1: A hétköznapok után a hétvége is rendkívül izgalmasnak ígérkezik.
2: Sőt, talán még mozgalmasabb. Szombaton 9 órakor jógával kezdjük a napot, és darts focival is készülünk. Este 8:30-től különleges poolmozi várja a vendégeket a medencénél. Kényelmes vízi fotelekből nézhetik vendégeink a filmet. Majd utána indul a nyár egyik utolsó nagy esti poolpartia is. DJ Matteo egészen éjfél utánig szolgáltatja a zenét. A poolbar, a lunchbar és a wellnessbar is italakciókkal várja a vendégeit.
1: Érdemes tehát egészen augusztus végéig kihasználni a lehetőséget, hiszen a Muse-ban a nyári hangulat garantált.
2: Igen, így van. Töltsük meg élményekkel a nyár utolsó napjait a Muse Fun and Wellness Parkban.
1: Dercsényi Orsival, a Muse Fun and Wellness program igazgatójával beszélgettünk.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Fokozott rendőri ellenőrzés zajlik Körmenden. Színes programokkal folytatódik a körmendi napok. A közmédia megújulásáról szóló egyeztetéssel indul el a Közhang. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozott rendőri ellenőrzés zajlik Körmenden. A Vármegyei Főkapitányság tájékoztatása szerint az akciót Balogh Gábor alezredes, a Városi Rendőrkapitányság megbízott vezetője rendelte el. A razzia a körmendi kapitányság teljes illetékességi területére vonatkozik, holnap hajnali 4 óráig. A fokozott ellenőrzéssel a jogsértő cselekményeket szeretnék időben felderíteni és megelőzni. Színes programokkal folytatódik a körmendi napok augusztus 20-án, Pogács Monika információi következnek.
4: Bővész műsorral, stand-uppal, élő koncerttel és retro bulival várják a látogatókat a körmendi napok augusztus 20-i programjain, emellett kerékpártúrát is szerveznek a vadászatóhoz. A Batthyány kastély udvarán 15 órakor Csatai Gergő bűvész és lufi hajtogató Guinness Recorder műsora kezdődik, amelyet valamennyik korosztálynak ajánlanak. 17:30-kor Prolik és Parasztok címmel Jaj Emília stand-up műsorát hallhatja a közönség. Ezt követően 19:15-től a Zenélő Film Kockák című élő koncert kezdődik. A hangversenyen több hazai kultuszfilm ismert dalai csendülnek fel, egyebek mellett a Csini Baba, a Made in Hungária, a Valami Amerika, valamint a Hogyan tudnék élni nélküle című film slágerei. A Kastély udvar programjai közül a stand-up és a koncert ingyenesen látogatható. A nap 21 órától a Szabadság téren folytatódik, ahol a retro éjszakára várják a közönséget. A zenéről DJ Dominik, a Shy Guys és DJ Shepard gondoskodik. Augusztus 20-án kerékpártúrát is rendeznek a vadászatóhoz. A 34,6 kilométeres túra 134 méteres szintkülönbséggel teljesíthető. A résztvevők 9:30-kor indulnak csütörtökön a körmendi Batthyány Örökség Központ belső udvarából. A kijelölt útvonal Körmend Körmendhegy alján és Nádasdon, majd a Őri Magyar Rózsd érintésével a vadászatóhoz vezet. A visszaindulást 13:15 körül tervezik. A szervezők várhatóan 15 óra után nem sokkal érkeznek vissza Körmendre. A kerékpár koncerttúrán való részvételhez előzetes regisztráció szükséges. További információ Baranyai Sándor szervezőtől kérhető.
3: Jaja Mília augusztus 20-án csütörtökön mutatja be, majd a Prolik és Parasztok címmel stand-up műsorát a Battyány Örökség Központban. Az előadás ingyenesen látogatható. Műsorainak jellegzete Zalai tájszólásos beszédét nagymamájától tanulta, sajátította el, árulta el Goldberg Emília művész nevén Jaja Mília.
5: Én amikor először ezt elkezdtem, akkor ugye úgy tettem fel az első videót ezzel kapcsolatban, hogy a ti nagymamátok is ilyen, és hogy én azt hittem egyébként, hogy csak az enyém, mármint hogy ezt tudtam, hogy a tájszólásos része az sokunknál van, hiszen hát sok tájszólásos idős embert ismerek, csak hogy így a lelki részét, ez nem csak az, hogy most nem tudom, a gaztcsekmetnek mondjuk, hanem hogy ami mögötte még van, vagy mellette, ezt az egész életszemléletet, meg hát nagyon erős ilyen transzgenerációs kurkokat, hát én azt gondoltam, hogy csak a mi családunk hordozza, és aztán tök jó érzés látni, hogy ez nagyon sok embernek így van az életében, és hogy ebből jön nagyon sok ember, amiből én.
3: Benyújtották a tűzifáfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A parlamenti honlapon olvasható javaslat szerint a tűzifa áfa mértéke szeptember 15-től 27%-ról 5%-ra csökken. Az előterjesztésben ezt azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a legszegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul el a Közhang, az a felület, amelyet Magyarország első interaktív, digitális társadalmi egyeztetési platformjaként mutatott be Radnai Márk, működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos, a TISZ elnöke Facebookon. A videóban Radnai Márk azt mondta, a Közhang egy olyan interaktív platform lesz, ahol nem csak megkérdezik az emberek véleményét, hanem segítenek nekik megérteni az adott témát, végig gondolni a lehetőségeket és valódi javaslatokat tenni. A nemzeti ünnepen a Strandfesztiválon Zamárdiban, a Balatonfüredi borheteken, valamint a Tihanyi apátságnál a három település összefogásával a tó legnagyobb ünnepi látványosságát rendezik meg. A fény és tűzijáték augusztus 20-án Tihanyban kezdődik, ezt Balatonfüred hagyományos tűzijátéka követi a tagőres sétányról, amely után Zamárdiban a Strandfesztiválon a Balaton legnagyobb tűzijátékát rendezik meg.
0: Sporthírek.
3: Szűcs Róbert szövetségi kapitány szerint jól felkészített magyar válogatott utazott Zágrába a vasárnapig tartó férfi torna Európa-bajnokságra. A felnőtt válogatottban Mészáros Krisztofer, Tomcsányi Benedek, Molnár Botond, Závori Szilárd és Hajdutas szerepel, Kis Dominik pedig egyéni indulóként vesz majd részt az Európa-bajnokságon.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma helyenként a Dunántúlon és északon kisebb eső, zápor is előfordulhat, nagyrészt azonban napos, száraz, gyengén felhős idő várható, többfelé kissé élénk, néhol erős lökések a nyugati-délnyugati szelet kísérhetik, napközben 27 fokra melegszik a levegő.
0: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: Közlekedési információk.
1: Továbbra is teljes az útzár Vasvár és Szombathely között a Sorokpolány-Rába híd végösszekötő szakaszon, ahol két személygépkocsi ütközött frontálisan. A sérülésekkel járó baleset műszaki mentése továbbra is folyamatban van, ezért elterelik a forgalmat Sorokpolány és Rába idvég közötti szakasz most nem használható.
2: Mindjárt folytatjuk! 99.8.
3: A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
4: Reklám következik.
5: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
6: Három nap az őrség szívében, ahol leteszed a telefont és újra önfeled lehetsz, mint gyerekként. Nappal kreatív műhelyek és játékos programok, kosárfonás, vetélkedő, estére feltörekvő alterzenekarok, köztük a Hűvös vagy a Szajanoé és Moldvai Táncház. Ez a Szatta Fest, egy önkéntes alapon szervezett közösségi fesztiváltábor. Nem a bulié a főszerep, hanem a kiszakadásé. Augusztus 27-30, Szatta. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
7: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
8: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
4: Reklámot hallottak.
2: És most
3: a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikádosz, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikádoszt.
0: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, ízfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25/B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
2: Kóbor Léna, édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális zenét.

0: három nap az őrség szívében, ahol leteszed a telefont és újra önfeled lehetsz, mint gyerekként. Nappal kreatív műhelyek és játékos programok, kosárfonás, vetélkedő, estére feltörekvő alterzenekarok, köztük a Hűvös vagy a Szajanoé és Moldvai Táncház. Ez a Szatta Fest, egy önkéntes alapon szervezett közösségi fesztiváltábor. Nem a bulié a főszerep, hanem a kiszakadásé. Augusztus 27-30, Szatta. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
1: Töltsd a nyári szünetet a pölöskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pölöskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pölöskei, a családi szörp.
3: Reklámot hallottak.
0: 99.8.
3: Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Változatos programokat kínál hétvégéig a körmendi napok. Interaktív esemény térképen követhetők a részletes programok. Vasi Cukrán számolta meg Magyarország idei cukormentes tortáját. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Változatos programokat kínál hétvégéig a körmendi napok. Ünnepi üzemmódba kapcsolt a város. Elindult a hagyományos körmendi napok eseménysorozat. Szombatig változatos kulturális, művészeti és közösségi programokkal várják az itt élőket és a körmendre látogatókat, mondta rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
5: Ezt mindannyian tudjuk, hogy körmenden a fő program az augusztus 19-én, tehát augusztus 20-a előestéjén van. Ez megy 63 éves hagyomány. 5 napon keresztül tartanak körmendi napok. Aki megnézi a programokat, az látja, hogy minden igényeinek és korának megfelelő programot megtalál. Mondhatom azt, hogy reggeltől estig körmend központjába, a főtéren, színházteremben, a várudvarban be fogja tölteni a teret, és minél több embert várunk. Én szeretem, hogyha mozgás van a városban, és úgy látom, hogy az emberek is szeretik ezt.
4: Interaktív eseménytérképet indítottak a körmendi napok 2026 részletes programjával, hogy a rendezvény sorozat látogatói könnyebben tájékozódhassanak a programok és helyszínek között, közölte a Körmendi Kulturális Központ. Az Eventigo eseménytérképe segítségével a látogatók egyszerűbben megtalálhatják az egyes rendezvények helyszíneit és programjait. A térkép QR kód segítségével is elérhető, a kódot tartalmazó plakátokat több forgalmas helyszíne is kihelyezték. Megújult faházak várják a körmendi napok látogatóit a belvárosban, közölte a város vezetése. A rendezvényre készülve a meghirdetett munkát a csapatok az ígéretüknek megfelelően elvégezték, és valamennyi faház festésével elkészültek. A feladat azonban a tervezetnél nagyobb szabású lett. Két lelkes csapat a Batthyány kastély főtérre néző kerítését is megújította. A munkálatok a rendezvény után is folytatódnak, akkor a Sétál utca kaspóinak festése lesz sora. Már interaktív térképen is böngészhetők a vasi civil szervezetek elmúlt 5 évben kapott kiemelt állami támogatásai. A miniszterelnökség új adatbázisa azt mutatja meg, mely szervezetek mikor, mekkora összeget és milyen forrásból kaptak 2022 óta. A körmendi pályázati sikerek is visszakereshetőek, például a városi és a falusi civil alap, az NKA, vagy az egyedi központi támogatások között. Körmenden a legtöbb forrás a Béri Balog Ádám táncegyüttesnek jutott, a szervezet 22 millió forintot kapott 4 különböző pályázat segítségével, míg az Avalon Színházi Egyesületnek csak a tavalyi évben több mint 11 millió forintot ítéltek oda. A tárca közlése szerint a térkép átláthatóbbá teszi a civil szervezetekhez kerülő közpénzek felhasználását. Két helyszínen is új típusú sebességmérő berendezések jelentek meg az M86-os autóúton Vasban. A berendezések a járművek sebességének mérésére, a forgalom megfigyelésére és a rendszámok automatikus felismerésére is alkalmasak. Az egyik sebességmérő az M86-os Szeleste melletti szakaszán, a másik pedig Vámos családi pihenőnél található, írja a Vahol. Az új technológia sebességellenőrzés mellett a forgalom részletesebb elemzésére is alkalmas lehet. Vasi Cukrán számotta meg Magyarország idei cukormentes tortáját. Celdömöki kötődésű cukrászmester is tagja annak a csapatnak, amelynek alkotása nyerte el 2026-ban a Magyarország cukormentes tortája címet. A Balaton-Györöki Promenád Kávéház cukrászainak közös munkája a szilvafácska lett az idei győztes, közölte a versenyközösségi oldala. A díjazott tortát Pukovszki Alena, Pető Gábor és Vadóczi Jenő készítette. A központi eleme a szilva, amelyhez dió és a fűszerek meleg karaktere társul. Az édesség hozzáadott cukor nélkül készült. Megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány törvényjavaslata, amely az uniós szabályozás átültetését kezdeményezi. Egy 2025-ös igazságügyi minisztériumi rendelet idén februártól teremtett lehetőséget arra, hogy a polgári és közigazgatási peres eljárásokban, valamint a büntetőeljárások folyamán kitűzött bírósági tárgyalásokon a hallgatóság online is részt vehesse a regisztráció és azonosított bejelentkezés után. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség a vasárnap az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett busz vezetője ellen, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense. Varga Rudolf elmondta, a sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. Lengyel zarándokokat szállító busz balesetezett vasárnap hajnalban az M3-as autópályán, 12 ember meghalt, többen súlyosan megsérültek. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban Magyar Péter miniszterelnök, aki élő Facebook videóban jelentkezett be a helyszínről, hangsúlyozva, hogy a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina üzemelésének fenntartása. A kormányfő azt mondta, az elmúlt időszakban óriási a haladás, ugyanakkor a következő néhány nap kritikus lesz, mert még apadást jeleznek.
3: Sporthírek.
4: 8 magyar öttusázó vesz részt az augusztus 24-én kezdődő kínai öttusa világbajnokságon. A férfiaknál Tamás Botond, Szép Balázs, Kolesszár Mihály, Bőm Csaba és Tárkányi Zsombor, a nőknél Guzi Blanka, Bauer Blanka és Erdős Rita szerepel az év főversenyén.
3: Időjárás jelentés.
4: Ma helyenként a Dunántúlon és északon kisebb eső, zápor is előfordulhat, nagyrészt azonban napos, száraz, gyengén felhős idő várható, többfelé kissé élénk, néhol erős lökések a nyugati-délnyugati szelet kísérhetik, napközben 27 fokra melegszik a levegő.
3: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is

Régi javában tart a 25. hétrét ország az őrségben, és a jubileumi köztivál az utolsó napokra is tartogat néhány igazán különleges programot. Jön például Bobán Markovics fényfestés, költözik Pityerszerre, lesz népzene, film, természetjárás, kerekasztal, a vasárnapi fináléban pedig a Dress Quartet is színpadra áll. Akik a körmendi programok, a körmendi napok eseményei mellett még többre vágynak, nos, lesz miből válogatni a környékem a hétvégén is. A negyedszázados őrségi születésnap közben viszont egy komoly kérdés is egyre gyakrabban felmerül, mi lesz Hétrétországgal a következőkben. Süi Péter főszervezőnek mi is neki fogjuk szegezni ezt, emellett természetesen végigvesszük azt is, mi mindenért érdemes útnak indulna az őrségbe a hétvégéig. Ez lesz az egyik témánk ebben az órában itt a Körmend FM-en. Tartsanak velünk!

Körmendiek kedvenc zenéi, Körment kedvenc rádiójában, 99.8, a város rádiója, rád hangolva. All right, Curl, I am a drumless man, don't try to change my plan, yeah. Right, flip that coin, see what you get, it's MC Day.

0: ünnepli idén Hétvédország, az Őrség különleges kulturális köztiválja, amely vasárnapig még számos programmal várja a közönséget. Az utolsó napokra is jut bőven zene, film, néptánc, fényfestés, természetjárás és különleges beszélgetés. A jubileum azonban most már nem csak az ünneplésről szól, 25 év után egyre erősebben merül fel a kérdés, hogyan tovább Hétvédország. Milyen partnerekre, milyen új együttműködésekre van szükség ahhoz, hogy az Őrség egyik legfontosabb kulturális rendezvénye a következő években is folytatódhasson. Erről, az utolsó napok legérdekesebb programjairól és a köztivál jövőjéről beszélgetünk most Sűi Péter főszervezővel. Hétvédország megálmodója, ugyanis itt van velünk a vonalban, jó napot kívánok. Hogy telt eddig a köztivál, milyen a hangulat most Őri Szentpéteren?
1: Nekem nagyon szívem szerint való volt, írtózatos Őrség volt, most vagyunk egy váltó pillanatban, ki tudja még a hétvégéig hogyan alakul. Ami a látogatottságot illeti, az nagyon hullámzó. Tehát van, amire nagyon sokan jönnek, és ugyanakkor vannak dolgok, amik roppant értékesek és érdekesek, és kevesen találnak ide rá, azok nagyon szeretik, nagyon nekik való, nem tudom, hogy talán kiváltságosak értesülnek, vagy azok jönnek el, még volna hely igazán jó programok esetén a látogatók számára.
0: Érdemes körülnézni a hétvédország.hu oldalon, meg hát érdemes akkor most figyelni ránk, mi az, ami hátra van még a következő néhány napból is tudunk izgalmas eseményeket ajánlani.
1: Jó, hát nézzük, volt egy filmsorozat, 25 év magyar filmjeiből válogattunk a legjobbakat, és a záró vetítés 10-kor lesz, Enyedi Ildikó a Csendes barát című filmje, ami még most megy a mozikban is, de itt nálunk van egy beszélgetés is egy filmesztétával. Délután viszont egy másik irányba lendülünk el, iránytű koncert. Ez lesz az esti nagy program, amit kezdenek a dalköltők. Ők ilyen magános énekesek, akik maguknak és maguk dalaiból énekelnek. Bala Gergely, például a Platón Karatejevből ismerős. Hegedűs Józsi, aki többször volt már ilyen dalköltő szerepben itt nálunk, miután ez évek óta egy ilyen visszatérő program elem, hogy dalköltőket mutatunk, és ezt a műfajt mutatjuk be. Jobbágy Bence is ezek közé tartozik, a dalköltők közé. És hát van egy érdekes formáció, Kardos Horváth János és Dömény Krisztián, aki egy kiváló citerás. Kardos Horváth pedig a Kaukázusnak a frontembere és dalszerzőnek tekinthető. Ez egy olyan duó, ami párját ritkítja, és mindenképpen érdekességnek számít. De ezek voltak az előhangok, amiket most itt felsoroltam, mert utánuk az Iván Ende Parazol játszik. 8 óra után kerülnek a színpadra. Hagyományosan visszatérő vendégeink, tehát Ivánék, amióta egyszer az Omegával szerepeltek itt, azóta kultikusan visszatérnek erre a helyre, és mi nagyon nagy szeretettel fogadjuk őket itt az Omega Parkban. A nagy színpadon lesznek ezek a koncertek. Egyébként délután van egy beszélgetés, annak is iránytű a címadó mondandója, az egy iránytű kerekasztal 3 órától. Ott, akik mondjuk kompetensek itt az Őrségbe, vagy akár művészeti zenei életbe, ilyen megszólalókkal beszélgetünk, és hát próbáljuk a jövőt, az irányt kitalálni és meghatározni. Aki ebben részt venne, szívesen látjuk délután 3-tól egy ilyen nyilvános beszélgetésen a Malom Látogató Központ, Őri Szentpéter.
0: Ezek a mai nap programjai Hétvédországban, és hogy mit hoz még a hétvége, rögtön soroljuk azt az izgalmas és színes kínálatot is Sűi Péter főszervezővel.

0: Míg városunkban a körbendi napok kínál rengeteg eseményt egészen a hétvégéig, addig az Őrségben Hétrét ország folytatódik, szintén vasárnapig különböző eseményekkel. Mi most a 20-ai programok sorolásával megyünk tovább, itt van velünk továbbra is a vonalban Sui Péter főszervező.
1: Csupa olyan kedves program, ami kedves a gyerekeknek, délelőtt 11-től a Bolha Cirkusz, Pár Júlcsi és barátainak családi koncertje. Este 6-tól Őri Szentpéteren a református templomban a Muzsikás Együttes, szintén kedvenc sokaknak, sokak számára, Petrás Máriával érkeznek a református templomba. És akkor még van egy esti koncertje Pár Júlcsinak és Szakál Tamásnak, régi filmek, régi idők dalaiból egy összeállítás Őri Szentpéter. Ha jó idő van, az Omega Park, ha ne adj Isten esős idő lenne, akkor a Pajta Színház, de mindenképpen itt Őri Szentpéteren este 8:30-tól meg lesz ez a filmzenés koncert is. Pénteken, nagyjából pénteki nap az esti nagy koncert alá van rendelve, este 8:30-tól Bobán Markovics Orkesztár itt az Omega Parkban, szabadban, remélem, hogy az időjárás kedvezni fog hozzá. El fogunk férni az Omega Parkba, jöjjenek bátran. 22-e, az a szombati nap, ez most már vége felé járunk. A szombati nap a Szalafőn, a Pityerszeren játszódik, nagyjából délután és este, ahol lesz Beresz István néptánc, Baselán zene, népzenei együttes, fényfestés, ott a Pityerszeri Falu Múzeum épületei között. Ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy hogyan változik át egy ilyen hagyományos táj, valami egészen varázslatos, különös vidéki a fényfestés hatására. Tehát ezzel zárul a szombatesti nap, és hát 23-án vasárnap már a végére érünk a kéthetes jubileumi Hétrét országnak, mert délelőtt még egy nappali lepkészésre kerül sor templomszeri réten, Őri Szentpéteren, 9 órától Bedenek Tamás vezetésével, aki az Őrségi Nemzeti Park munkatársa. Szintén a közelbe a Pajta Bisztró és étteremben lesz egy építészeti kerekasztal, délután 14:30-kor. Ugye a Pajta ügy, a Pajta kult az egy elég erőteljes mozgalom volt az elmúlt néhány évben, ami most hát egy új lendületre vár, és ezt próbálja előkészíteni ez a beszélgetés, ez a kerekasztal a Pajta Bisztró és étteremben, szintén a templomszeren található Őri Szentpéteren, és ennek végeztével a Dress Quartet koncertjével zárul a 25. Hétrét ország, szintén ugyanott a templomszeren, a Pajta Bisztró és étterem rét szabadtéri rét részén.

0: hétvégéig zajlik a Hétrétország Köztivál az Őrségben. Itt van velünk a vonalban még mindig Sűi Péter, az Őri Alapítvány vezetője, a program sorozat főszervezője. Köztivál fellépői között jó néhány név elhangzott, olyanok, akik már az előző években is itt voltak, vagy akár évtizedes a barátság a szervezőkkel. Bennük is megfogalmazódott így az előző napokban, a fellépések előtt, közben, után, hogy mi lesz a 25 éves jubileum után, és hogyan tovább Hétrétország?
1: Igen, ez mindig felmerül. Én már idén is azt mondtam, hogy többet nem fogok nekivágni láthatlanba és szinte egymagamba. Ez az idei év, a jubileum dacára nagyon nehezen alakult itt mindenféle a pályázati támogatások körüli nehézségek tetézték ezt az évet, és hát minden változóban van, tehát nem látjuk, hogy mi lesz jövőre. Én a magam részéről reménykedem, hogy lesz jövő, lesz támogatás, lesz értelmes szórakozás, és lesznek partnerek, akik tulajdonképpen szinte önjáróan fogják magukat, és itt Hétrétország sátra alatt gyülekeznek, és a maguk részét beleteszik egy akár egy ilyen monstre hosszadalmas Hétrétországba is, mert azért úgy vettem észre, hogy a két hét nem rossz, tehát hogy ilyesmiből kevés van, tehát ez maga egy kulturális évad, azt lehet mondani, hogy egy kulturális évad az Őrségbe, de ehhez olyan partnerek kellenek, mint például a Fonobudai Zeneház, tehát az utolsó nap programjait, amiket most itt felsoroltunk, a Bobán Markovicsot, vagy a Pityászeri eseményeket, vagy a Dress Quartetet, lényegében a Fono Zeneház hozza, tehát ha vannak ilyen élő partnereink, akik teljes odaadással csatlakoznak Hétrétországhoz, akkor ez fönnmarad, és élő erősebbé fog válni a jövőbe. Ez egy nagy kérdés, ezt most föltesszük, ezt a kérdést. Az iránytű kerekasztal is ezért keletkezik tulajdonképpen, hogy ilyen kérdéseket föltessünk, hogy

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Töltsd a nyári szünetet a Pöröskei Szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias Pöröskei Szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei, a családi szörp.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketapont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: Leteszed a telefont. Újra játszol, alkotsz, feltöltődsz a természetben. Ez a Szatta Fest. Közösségi fesztiváltábor az Őrség szívében. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
4: Ha iskola, akkor Shoemakers Outlet Körmend. Szuperfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők széles választékával várjuk az iskolába készülőket, ahol továbbra is utolérhetetlen outlet árakon vásárolhatnak. Shoemakers Outlet. Hogy jól kezdődjön a suli. Körmend, Dienes Lajos út 7.
5: Reklámot hallottak.
0: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Fokozott rendőri ellenőrzés zajlik Körmenden. Színes programokkal folytatódik a Körmendi Napok. A közmédia megújulásáról szóló egyeztetéssel indul el a Közhang. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozott rendőri ellenőrzés zajlik Körmenden. A Vármegyei Főkapitányság tájékoztatása szerint az akciót Balogh Gábor alezredes, a Városi Rendőrkapitányság megbízott vezetője rendelte el. A razzia a körmendi kapitányság teljes illetékességi területére vonatkozik, holnap hajnali 4 óráig. A fokozott ellenőrzéssel a jogsértő cselekményeket szeretnék időben felderíteni és megelőzni. Színes programokkal folytatódik a Körmendi Napok augusztus 20-án, Pogács Monika információi következnek.
7: Bővész műsorral, stand-uppal, élő koncerttel és retro bulival várják a látogatókat a Körmendi Napok augusztus 20-i programjain, emellett kerékpártúrát is szerveznek a Vadásatóhoz. A Batthyány kastély udvarán 15 órakor Csatai Gergő bűvész és lufi hajtogató Guinness Recorder műsora kezdődik, amelyet valamennyi korosztálynak ajánlanak. Fél hatkor Prolik és Parasztok címmel Jaj Emília stand-up műsorát hallhatja a közönség. Ezt követően 19.15-től a Zenélő Film Kockák című élő koncert kezdődik. A hangversenyen több hazai kultuszfilm ismert dalai csendülnek fel, egyebek mellett a Csini Baba, a Made in Hungária, a Valami Amerika, valamint a Hogyan tudnék élni nélküle című film slágerei. A Kastély udvar programjai közül a stand-up és a koncert ingyenesen látogatható. A nap 21 órától a Szabadság téren folytatódik, ahol a retro éjszakára várják a közönséget. A zenéről DJ Dominik, a Shy Guys és DJ Shepard gondoskodik. Augusztus 20-án kerékpártúrát is rendeznek a Vadásatóhoz. A 34,6 kilométeres túra 134 méteres szintkülönbséggel teljesíthető. A résztvevők 9.30-kor indulnak csütörtökön a Körmendi Batthyány Örökség Központ belső udvarából. A kijelölt útvonal Körmend Körmendhegy alján és Nádasdon, majd a Őri Magyarósd érintésével a Vadásatóhoz vezet. A visszaindulást 13.15 körül tervezik, a szervezők várhatóan 15 óra után nem sokkal érkeznek vissza Körmendre. A kerékpártúrán való részvételhez előzetes regisztráció szükséges, további információ Baranyai Sándor szervezőtől kérhető.
6: Jaj Emília augusztus 20-án csütörtökön mutatja be, majd a Prolik és Parasztok címmel stand-up műsorát a Battyány Örökség Központban. Az előadás ingyenesen látogatható. Műsorainak jellegzete Zalai tájszólásos beszédét nagymamájától tanulta, sajátította el, árulta el Goldberg Emília művész nevén Jaj Emília.
8: Én amikor először ezt elkezdtem, akkor ugye úgy tettem fel az első videót ezzel kapcsolatban, hogy a ti nagymamátok is ilyen, és hogy én azt hittem egyébként, hogy csak az enyém, mármint hogy azt tudtam, hogy a tájszólásos része az sokunknál van, hiszen hát sok tájszólásos idős embert ismerek, csak hogy így a lelki részét, ez nem csak az, hogy most nem tudom, a gazdcsekmetnek mondjuk, hanem hogy ami mögötte még van, vagy mellette, ezt az egész életszemléletet, meg hát nagyon erős ilyen transzgenerációs kurkokat, hát én azt gondoltam, hogy csak a mi családunk hordozza, és aztán tök jó érzés látni, hogy ez nagyon sok embernek így van az életében, és hogy ebből jön nagyon sok ember, amiből én.
6: Benyújtották a tűzifáfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A parlamenti honlapon olvasható javaslat szerint a tűzifa áfa mértéke szeptember 15-től 27%-ról 5%-ra csökken. Az előterjesztésben ezt azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a legszegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul el a Közhang, az a felület, amelyet Magyarország első interaktív, digitális társadalmi egyeztetési platformjaként mutatott be Radnai Márk, működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos, a TISZ elnöke Facebookon. A videóban Radnai Márk azt mondta, a Közhang egy olyan interaktív platform lesz, ahol nem csak megkérdezik az emberek véleményét, hanem segítenek nekik megérteni az adott témát, végig gondolni a lehetőségeket és valódi javaslatokat tenni. A nemzeti ünnepen a Strandfesztiválon Zamárdiban, a Balatonfüredi Borheteken, valamint a Tihanyi Apátságnál a három település összefogásával a tó legnagyobb ünnepi látványosságát rendezik meg. A fény és tűzi játék augusztus 20-án Tihanyban kezdődik, ezt Balatonfüred hagyományos tűzi játéka követi a Tagőres sétányról, amely után Zamárdiban a Strandfesztiválon a Balaton legnagyobb tűzi játékát rendezik meg.
5: Sporthírek.
6: Szűcs Robert szövetségi kapitány szerint jól felkészített magyar válogatott utazott Zágrába a vasárnapig tartó férfi torna Európa bajnokságra. A felnőtt válogatottban Mészáros Krisztofer, Tomcsányi Benedek, Molnár Botond, Závori Szilárd és Hajdutas szerepel, Kis Dominik pedig egyéni indulóként vesz majd részt az Európa bajnokságon.
5: Időjárás jelentés.
6: Ma helyenként a Dunántúlon és északon kisebb eső, zápor is előfordulhat, nagyrészt azonban napos, száraz, gyengén felhős idő várható, többfelé kissé élénk, néhol erős lökések a nyugati-délnyugati szelet kísérhetik, napközben 27 fokra melegszik a levegő.
4: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is

trumpet. It's Mambo number 5.

Ez a Város Rádiója, ahol az augusztus 20-ai ünnep kapcsán nem hagyjuk ki a szokásos témánkat, megkóstoljuk Magyarország tortáit ebben az órában, megkeressük a választ, hogy vajon milyen íze is van ezeknek a díjazott finomságoknak. Augusztus 20-tól már országszerte meg lehet kóstolni az idei országtortákat, természetesen így lesz ez Körmenden is. Papné Horváth Ildikó cukrászmesterrel beszélgetünk hamarosan, tartsanak velünk!

0: A győztes bíborfehér igazi ízkavalkád, állítólag erdei gyümölcsök, pirított mandula és sok-sok más finomság, a cukormentes változat pedig a celldömölki cukrászmester, az általunk is jól ismert Vadóczi Jenő alkotása, azaz egy balatongyöröki cukrászda Szilva Fácska fantázia nevű alkotása lett. Ezt a kettőt fogjuk megkóstolni most a következőkben, méghozzá Tóth Cili interjújában, aki Papni Horváth Ildikó cukrászmestert látogatta meg a körmendi mini cukrászdában.
1: Milyen volt az idei országtorta? Mi a véleményed róla? Okozott-e nektek kihívást?
2: Tényleg visszatérő interjú ez már minden évben az országtortáról. Köszönöm szépen a lehetőséget. Az idei országtorta, tudom, lehet, hogy sokszor elmondtam már, hogy a korábbi évekhez képest ez jobb, ez finomabb, de most tényleg azt gondolom, hogy az Őrség zöld aranyának egy kihívója készült el az idén a jubileumi országtorta versenyen, ez pedig a bíborfehér nevet kapta. Az érdekessége a tortának az, hogy a készítői ugyanazok, akik tavaly szintén az országtortát a DCC stílus gyakorlattal megnyerték, Balogh László és Balogh Zoltán, ők apa és fia, és ők készítették el, ők álmodták meg az idei országtortát. Ők nyertek ezzel a nagyon finom tortával. Annyit kell tudni a tortáról, hogy az országtorta versenyről, hogy az idén a kötelező elem az a rögös túró volt, illetve a tejföl. Tehát ennek mindenképpen ennek a két alkotó résznek szerepelnie kellett, illetve egyfajta valamilyen gyümölcsnek, akár bogyós gyümölcs, ami Magyarországon megterem. Ez alapján álmodták meg a készítők ezt a tortát. A tésztája, tehát most már évek óta visszatérő dolog, hogy nagy részben most már nem csak a cukormentes országtorta, hanem a hagyományos országtorta is gluténmentes változatban készül. Mandulalisztes piskótája van, és erre kerül egy ropogós réteg, tehát ez a tortának az alapja. Itt, amikor ezt elkészítjük, az érdekessége az, hogy a ropogós réteg most nem a torta belsejében van, hanem a torta aljára kerül a ropogós réteg, tehát az elkészült lapot, az egyik lapot azt ezzel a ropogós réteggel, Breton kekszes mandula pralinés dologgal kenjük meg, és akkor ez kerül a lapra, és a lapot, amikor töltjük, akkor fordítva helyezzük a lapra, és akkor erre rétegezzük a többi krémet. A kréméről annyit kell tudni, hogy egy tejfölös musz krém, ami egy nagyon-nagyon laza, nagyon könnyed, egy kis citromos ízesítéssel készül, illetve van bent egy rögös túró réteg, ami a rétegzés pedig az úgy néz ki, hogy ugye ez a ropogós réteg, utána kerül egy gyümölcsös, erdélyi gyümölcsös zselés réteg, majd a túró réteg, és akkor a tejfölös musz, illetve ismét egy erdélyi gyümölcsös rész, a tetejére pedig szintén egy tejfölös musz réteg, és a tetejét pedig a díszítés az egy kicsit érdekes, mert amikor kifagyott a torta, akkor erdélyi gyümölcs zselével, ecsettel megkenjük, és akkor utána kerül még csak rá a fehér csokival, illetve sülített tejből készült zselaténnal főzött rész, és ez adja a tortának a különlegességét, a bíborfehér, az elnevezés az igazából innen indult, a tetejéből kiindulva. Tehát egy érdekes bevonattal készül ez a torta. Én azt gondolom, hogy itt elkészítettük már ezt a tortát, kóstoltuk, és mindenki azt mondja, hogy ez egy könnyed, nyárias torta, és tényleg egy kedvelt alapanyagokból készült tortáról beszélhetünk. És ahogy említettem, szerintem az Őrség zöld aranya tortának, ami egyébként 10 évvel ezelőtt volt az ország tortája, lehet, hogy kihívója akadt, és azt gondolom, hogy talán ez hosszú távon is fent fog maradni, és tényleg a rendeléseink között ez döntő számban fog megjelenni. Jövőre, tehát januártól már tényleg mindenki elkészítheti a tortát, mert a cukrászipartestület már közzéteszi, háziasszonyok simán el fogják tudni készíteni ezt a tortát. Annyi, hogy egy kicsit macerás, tehát oda kell rá figyelni a rétegezésre, minden réteget külön kell fagyasztani, és utána lehet csak összeállítani a tortát, de egyébként én azt gondolom, hogy a fáradtságot megéri, mert nagyon finom tortáról beszélünk.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hason másod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császár vágóként. Fekszem a járdán,

0: beszéltünk, ahogy néztem egyébként a döntős torták fantázia nevei alapján. Igazából számomra volt egy olyan, amiben kamilla is megjelent, mint alapanyag. Igaz, hogy nem tudom nyilván ennyire részletesen, hogy mi volt abban a tortában, de még arra mondtam azt, hogy talán még ő lett volna, ha bent lehetek a zsűribe, akkor lehet, hogy ő lett volna az, ami ezt a címet kiérdemelhette volna.
1: 60 torta nevezett az idén az ország torta versenyre. Ugye most már az értéktárban is benne van az ország torta verseny, tehát egy lépést tett előre a cukrászipar testület most már, és tényleg most már 20 éve készül ország torta az augusztus 20-ai ünnepségekre, államalapítás ünnepére, úgyhogy én azt gondolom, hogy tényleg nehéz volt a zsűri dolga. Tehát az első körben a 10 kiválasztott tortából maradt 6, és a 6-ból került ki győztesen a bíborfehér.
0: Nem csak az ország tortánk lett, hanem lett egy cukormentes ország tortánk is. Ez is most már több éve hagyomány, hogy választunk cukormentes ország tortát.
1: És ennek a idei ország tortának egy vasmegyei vonatkozása is van. A készítője Hadóczy Jenő celdenőrki cukrászmester, jelenleg Szalatongyörökön a Promenád kávéházat vezeti. Ő és cukrász társai készítették el ezt a tortát, és a cukrászmesternek a nagymamája egy augusztus környékén minden évben szilvalekvárt készített, és ez így lette a cukrász ennek a tortának az elkészítésére. Igazából szilva még egy országtortában, cukormentes országtortában sem szerepel. Általában a bogyós gyümölcsök, áfonya, illetve erdei gyümölcs szerepeltek nagy számmal az országtortákban. Málna volt többször is már, és az idei évben tényleg szakítottak a hagyományokkal, és egy szilvás fahéjas muszkrémmel készült, szilvazselével készült tortát álmodott meg a cukrászmester, és itt is szintén megtalálható benne a ropogós rész, illetve a szilvazselé, illetve a szilvamusz. Ez egy egyszerűbben elkészíthető torta, egy könnyebb torta, és tényleg a kalóriaértéke és minden úgy készült, úgy van kiszámolva, hogy ezt bátran cukorbetegek is fogyaszthassák. Ugyanúgy, ahogyan az országtorta, ez a cukormentes országtorta is gluténmentes. Mi tervezzük azt, hogy majd mindkét tortát, mivel nagyon sok a laktózérzékeny, tejérzékeny, hogy laktózmentes változatban fogjuk készíteni, de ezt majd csak akkor, hogyha ez az augusztusi roham lement, és tudjuk vállalni, hogy tényleg elkülönítetten készül mindkét torta, hogyha a vendég úgy kéri, hogy laktózmentes változatban. A szilva az egy megosztó dolog, mert valaki vagy szereti, vagy nem szereti. Én ugye a szilvát jobbára azt gondolnám, hogy a karácsonyi ünnepkörhöz tartozik, de az ízesítése tényleg nagyon-nagyon jól harmonizálnak az ízek itt is. Itt a tetejére, ami kerül szilva zselé, az egy nagyon kevés zöldtával van igazából megbolondítva, és nem csak a fahéj, illetve a szerecsendiónak az íze jön ki a krémből, hanem erőteljesen érződik a szilva zselében a zöldte, aki

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Bár már augusztus második felében járunk, az igazi nyári hangulat továbbra is itt van körben, de méghozzá Muse Fun and Wellness Parkban találjuk meg, különböző élményprogramokkal, zenés esti eseményekkel és nyilván sok akcióval. Így lesz ez ezúttal is, kérdezem Dercsény Jorsi programigazgatót.
2: A következő hét a szerencséről szól majd. Ha valaki a wellness recepción legalább 10 000 forint értékben vásárol, megpörgetheti a szerencse kereket. A keréken különféle kedvezménykuponok várják a vendégeket, amelyek közül több akár azonnal fel is használható. Tehát a jelszó: vásárolj, pörges és nyeri.
1: Ha jól látom, ezúttal is minden napra jut valami program, kezdjük a hétfővel.
2: Délután 3 órakor habpartival várjuk a vendégeket. Kedden este 6 órától trióga Dakos Solymosi Anikóval. Szerdán este 8:30-kor ismét kert mozizunk a Laterazzán. Ezúttal a La Dolce Villa című romantikus vígjátékot vetítjük. Csütörtökön délután 3 órától Kökény Lali gondoskodik a jó hangulatról a medencénél. Zene, víz, napsütés és igazi nyári életérzés. Ennél jobb délutáni programot nehéz lenne elképzelni.
1: A hétköznapok után a hétvége is rendkívül izgalmasnak ígérkezik.
2: Sőt, talán még mozgalmasabb. Szombaton 9 órakor jógával kezdjük a napot, és darts focival is készülünk. Este 8:30-től különleges pool mozi várja a vendégeket a medencénél. Kényelmes vízi fotelekből nézhetik vendégeink a filmet. Majd utána indul a nyár egyik utolsó nagy esti pool partia is. DJ Matteo egészen éjfél utánig szolgáltatja a zenét. A pool bar, a lunch bar és a wellness bar is italakciókkal várja a vendégeit.
1: Érdemes tehát egészen augusztus végéig kihasználni a lehetőséget, hiszen a Muse-ban a nyári hangulat garantált.
2: Igen, így van. Töltsük meg élményekkel a nyár utolsó napjait a Muse Fun and Wellness Parkban.
1: Dercsényi Orsival, a Muse Fun and Wellness program igazgatójával beszélgettünk.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Változatos programokat kínál hétvégéig a Körmendi Napok. Interaktív esemény térképen követhetők a részletes programok. Vasi Cukrász álmodta meg Magyarország idei cukormentes tortáját. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Változatos programokat kínál hétvégéig a Körmendi Napok. Ünnepi üzemmódba kapcsolt a város. Elindult a hagyományos Körmendi Napok eseménysorozat. Szombatig változatos kulturális, művészeti és közösségi programokkal várják az itt élőket és a Körmendre látogatókat, mondta rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
4: Ezt mindannyian tudjuk, hogy Körmenden a fő program az augusztus 19-én, tehát augusztus 20-a előestéjén van. Ez megy 63 éves hagyomány. 5 napon keresztül tartanak a Körmendi Napok. Aki megnézi a programokat, az látja, hogy minden igényeinek és korának megfelelő programot megtalál. Mondhatom azt, hogy reggeltől estig Körmend központjába, a főtéren, színházteremben, a várudvarban be fogja tölteni a teret, és minél több embert várunk. Én szeretem, hogyha mozgás van a városban, és úgy látom, hogy az emberek is szeretik ezt.
3: Interaktív eseménytérképet indítottak a Körmendi Napok 2026 részletes programjával, hogy a rendezvény sorozat látogatói könnyebben tájékozódhassanak a programok és helyszínek között, közölte a Körmendi Kulturális Központ. Az Eventigo eseménytérképe segítségével a látogatók egyszerűbben megtalálhatják az egyes rendezvények helyszíneit és programjait. A térkép QR kód segítségével is elérhető, a kódot tartalmazó plakátokat több forgalmas helyszíne is kihelyezték. Megújult faházak várják a Körmendi Napok látogatóit a belvárosban, közölte a város vezetése. A rendezvényre készülve a meghirdetett munkát a csapatok az ígéretüknek megfelelően elvégezték, és valamennyi faház festésével elkészültek. A feladat azonban a tervezetnél nagyobb szabású lett. Két lelkes csapat a Batthyány kastély főtérre néző kerítését is megújította. A munkálatok a rendezvény után is folytatódnak, akkor a Sétál utca kaspóinak festése lesz soron. Már interaktív térképen is böngészhetők a vasi civil szervezetek elmúlt 5 évben kapott kiemelt állami támogatásai. A miniszterelnökség új adatbázisa azt mutatja meg, mely szervezetek mikor, mekkora összeget és milyen forrásból kaptak 2022 óta. A körmendi pályázati sikerek is visszakereshetőek, például a városi és a falusi civil alap, az NKA, vagy az egyedi központi támogatások között. Körmenden a legtöbb forrás a Béri Balog Ádám táncegyüttesnek jutott, a szervezet 22 millió forintot kapott 4 különböző pályázat segítségével, míg az Avalon Színházi Egyesületnek csak a tavalyi évben több mint 11 millió forintot ítéltek oda. A tárca közlése szerint a térkép átláthatóbbá teszi a civil szervezetekhez kerülő közpénzek felhasználását. Két helyszínen is új típusú sebességmérő berendezések jelentek meg az M86-os autóúton Vasban. A berendezések a járművek sebességének mérésére, a forgalom megfigyelésére és a rendszámok automatikus felismerésére is alkalmasak. Az egyik sebességmérő az M86-os Szeleste melletti szakaszán, a másik pedig Vámos családi pihenőnél található, írja a Vahol. Az új technológia sebességellenőrzés mellett a forgalom részletesebb elemzésére is alkalmas lehet. Vasi Cukrász álmodta meg Magyarország idei cukormentes tortáját. Celdömöki kötődésű cukrászmester is tagja annak a csapatnak, amelynek alkotása nyerte el 2026-ban a Magyarország cukormentes tortája címet. A Balaton-Györöki Promenád kávéház cukrászainak közös munkája, a szilvafácska lett az idei győztes, közölte a versenyközösségi oldala. A díjazott tortát Pukovszki Alena, Pető Gábor és Vadóc Jenő készítette. A központi eleme a szilva, amelyhez dió és a fűszerek meleg karaktere társul, az édesség hozzáadott cukor nélkül készült. Megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány törvényjavaslata, amely az uniós szabályozás átültetését kezdeményezi. Egy 2025-ös igazságügyi minisztériumi rendelet idén februártól teremtett lehetőséget arra, hogy a polgári és közigazgatási peres eljárásokban, valamint a büntetőeljárások folyamán kitűzött bírósági tárgyalásokon a hallgatóság online is részt vehesse a regisztráció és azonosított bejelentkezés után. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség a vasárnap az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett busz vezetője ellen, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense. Varga Rudolf elmondta, a sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. Lengyel zarándokokat szállító busz balesetezett vasárnap hajnalban az M3-as autópályán, 12 ember meghalt, többen súlyosan megsérültek. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban Magyar Péter miniszterelnök, aki élő Facebook videóban jelentkezett be a helyszínről, hangsúlyozva, hogy a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina üzemelésének fenntartása. A kormányfő azt mondta, az elmúlt időszakban óriási a haladás, ugyanakkor a következő néhány nap kritikus lesz, mert még apadást jeleznek.
0: Sporthírek.
3: 8 magyar öttusázó vesz részt az augusztus 24-én kezdődő kínai öttusa világbajnokságon. A férfiaknál Tamás Botond, Szép Balázs, Kodeszer Mihály, Bőm Csaba és Tárkányi Zsombor, a nőknél Guzi Blanka, Bauer Blanka és Erdős Rita szerepel az év főversenyén.
0: Időjárás jelentés.
3: Ma helyenként a Dunántúlon és északon kisebb eső, zápor is előfordulhat, nagyrészt azonban napos, száraz, gyengén felhős idő várható, többfelé kissé élénk, néhol erős lökések a nyugati-délnyugati szelet kísérhetik, napközben 27 fokra melegszik a levegő.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágyik, hazai turmix, a magyar zenepiac gyümölcseivel.

0: Igazi magyar frissítő, hazai turmix, a magyar zenepiac legüdítőbb gyümölcseivel.
1: Fel se kéne kelnem, nincs értelme, csak mantrázom az ágyon, hogy nincs vége. Ha hívlak, ki se cseng, miért tiltottál le?

üdvözöljük, Ön a hangpostását hívta. Kérjük, adja meg kódszámát, majd nyomja meg a kettes keresztgombot. Önnek három új üzenete van. A rögzítés időpontja

csak ennyi volt, és nincs tovább, ha megkérdeznék.

0: hazai turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Fokozott rendőri ellenőrzés zajlik Körmenden. Színes programokkal folytatódik a Körmendi napok. A közmédia megújulásáról szóló egyeztetéssel indul el a Közhang. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozott rendőri ellenőrzés zajlik Körmenden. A Vármegyei Főkapitányság tájékoztatása szerint az akciót Balogh Gábor alezredes, a Városi Rendőrkapitányság megbízott vezetője rendelte el. A razzia a körmendi kapitányság teljes illetékességi területére vonatkozik, holnap hajnali 4 óráig. A fokozott ellenőrzéssel a jogsértő cselekményeket szeretnék időben felderíteni és megelőzni. Színes programokkal folytatódik a körmendi napok augusztus 20-án, Pogács Monika információi következnek.
2: Bővészműsorral, stand-uppal, élő koncerttel és retro bulival várják a látogatókat a körmendi napok augusztus 20-i programjain, emellett kerékpártúrát is szerveznek a vadászatóhoz. A Batthyány kastély udvarán 15 órakor Csatai Gergő bűvész és lufi hajtogató Guinness Recorder műsora kezdődik, amelyet valamennyi korosztálynak ajánlanak. Fél hatkor Prolik és Parasztok címmel Jaj Emília stand-up műsorát hallhatja a közönség. Ezt követően 19.15-től a Zenélő Film Kockák című élő koncert kezdődik. A hangversenyen több hazai kultuszfilm ismert dalai csendülnek fel, egyebek mellett a Csini Baba, a Made in Hungária, a Valami Amerika, valamint a Hogyan tudnék élni nélküle című film slágerei. A Kastély udvar programjai közül a stand-up és a koncert ingyenesen látogatható. A nap 21 órától a Szabadság téren folytatódik, ahol a retro éjszakára várják a közönséget. A zenéről DJ Dominik, a Shy Guys és DJ Shepard gondoskodik. Augusztus 20-án kerékpártúrát is rendeznek a vadászatóhoz. A 34,6 kilométeres túra 134 méteres szintkülönbséggel teljesíthető. A résztvevők 9.30-kor indulnak csütörtökön a körmendi Batthyány Örökség Központ belső udvarából. A kijelölt útvonal Körmendről, Körmendhegy alján és Nádasdon, majd a Őri Magyar Ózsd érintésével a vadászatóhoz vezet. A visszaindulást 13.15 körül tervezik, a szervezők várhatóan 15 óra után nem sokkal érkeznek vissza Körmendre. A kerékpártúrán való részvételhez előzetes regisztráció szükséges, további információ Baranyai Sándor szervezőtől kérhető.
1: Jaj Emília augusztus 20-án csütörtökön mutatja be, majd a Prolik és Parasztok címmel stand-up műsorát a Batthyány Örökség Központban. Az előadás ingyenesen látogatható. Műsorainak jellegzete zalai tájszólásos beszédét nagymamájától tanulta, sajátította el, árulta el Goldberg Emília művész nevén Jaj Emília.
3: Én amikor először ezt elkezdtem, akkor ugye úgy tettem fel az első videót ezzel kapcsolatban, hogy a ti nagymamátok is ilyen, és hogy én azt hittem egyébként, hogy csak az enyém, mármint hogy ezt tudtam, hogy a tájszólásos része az sokunknál van, hiszen hát sok tájszólásos idős embert ismerek, csak hogy így a lelki részét, ez nem csak az, hogy most nem tudom, a gazdcsekmetnek mondjuk, hanem hogy ami mögötte még van, vagy mellette, ezt az egész életszemléletet, meg hát nagyon erős ilyen

0: Így van az életében, és hogy ebből jön nagyon sok ember, amiből én.
1: Benyújtották a tűzifáfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A parlamenti honlapon olvasható javaslat szerint a tűzifa áfa mértéke szeptember 15-től 27%-ról 5%-ra csökken. Az előterjesztésben ezt azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a legszegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul el a Közhang, az a felület, amelyet Magyarország első interaktív, digitális társadalmi egyeztetési platformjaként mutatott be Radnai Márk, működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos, a TISZ elnöke Facebookon. A videóban Radnai Márk azt mondta, a Közhang egy olyan interaktív platform lesz, ahol nem csak megkérdezik az emberek véleményét, hanem segítenek nekik megérteni az adott témát, végig gondolni a lehetőségeket és valódi javaslatokat tenni. A nemzeti ünnepen a Strandfesztiválon Zamárdiban, a Balatonfüredi borheteken, valamint a Tihanyi apátságnál a három település összefogásával a tó legnagyobb ünnepi látványosságát rendezik meg. A fény és tűzi játék augusztus 20-án Tihanyban kezdődik, ezt Balatonfüred hagyományos tűzi játéka követi a Tagőre sétányról, amely után Zamárdiban a Strandfesztiválon a Balaton legnagyobb tűzi játékát rendezik meg.
2: Sporthírek.
1: Szűcs Róbert szövetségi kapitány szerint jól felkészített magyar válogatott utazott Zágrába a vasárnapig tartó férfi torna Európa-bajnokságra. A felnőtt válogatottban Mészáros Krisztófer, Tomcsányi Benedek, Molnár Botond, Závori Szilárd és Hajdutas szerepel, Kis Dominik pedig egyéni indulóként vesz majd részt az Európa-bajnokságon.
2: Időjárás jelentés.
1: Ma helyenként a Dunántúlon és északon kisebb eső, zápor is előfordulhat, nagyrészt azonban napos, száraz, gyengén felhős idő várható, többfelé kissé élénk, néhol erős lökések a nyugati-délnyugati szelet kísérhetik, napközben 27 fokra melegszik a levegő.
2: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rá...

99.8. Körmend FM. Ráthangolva. When she's walking down the street.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: 3 nap az Őrség szívében, ahol leteszed a telefont és újra önfeled lehetsz, mint gyerekként. Nappal kreatív műhelyek és játékos programok, kosárfonás, vetélkedő, estére feltörekvő alterzenekarok, köztük a Hűvös vagy a Szajanoé és Moldvai Táncház. Ez a Szatta Fest, egy önkéntes alapon szervezett közösségi fesztiváltábor. Nem a bulié a főszerep, hanem a kiszakadásé. Augusztus 27-30, Szatta. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
0: Reklámot hallottak. És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változatos programokat kínál hétvégéig a Körmendi Napok. Interaktív esemény térképen követhetők a részletes programok. Vasi Cukrász számolta meg Magyarország idei cukormentes tortáját. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Változatos programokat kínál hétvégéig a Körmendi Napok. Ünnepi üzemmódba kapcsolt a város. Elindult a hagyományos Körmendi Napok eseménysorozat. Szombatig változatos kulturális, művészeti és közösségi programokkal várják az itt élőket és a Körmendre látogatókat, mondta rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
2: Ezt mindannyian tudjuk, hogy Körmenden a fő program az augusztus 19-én, tehát augusztus 20-a előestéjén van. Ez megy 63 éves hagyomány. 5 napon keresztül tartanak Körmendi Napok. Aki megnézi a programokat, az látja, hogy minden igényeinek és korának megfelelő programot megtalál. Mondhatom azt, hogy reggeltől estig Körmend központjába, a főtéren, színházteremben, a várudvarban be fogja tölteni a teret, és minél több embert várunk. Én szeretem, hogyha mozgás van a városban, és úgy látom, hogy az emberek is szeretik ezt.
1: Interaktív eseménytérképet indítottak a Körmendi Napok 2026 részletes programjával, hogy a rendezvény sorozat látogatói könnyebben tájékozódhassanak a programok és helyszínek között, közölte a Körmendi Kulturális Központ. Az Eventigo eseménytérképe segítségével a látogatók egyszerűbben megtalálhatják az egyes rendezvények helyszíneit és programjait. A térkép QR kód segítségével is elérhető, a kódot tartalmazó plakátokat több forgalmas helyszíne is kihelyezték. Megújult faházak várják a Körmendi Napok látogatóit a belvárosban, közölte a város vezetése. A rendezvényre készülve a meghirdetett munkát a csapatok az ígéretüknek megfelelően elvégezték, és valamennyi faház festésével elkészültek. A feladat azonban a tervezetnél nagyobb szabású lett. Két lelkes csapat a Batthyány kastély főtérre néző kerítését is megújította. A munkálatok a rendezvény után is folytatódnak, akkor a Sétáló utca kaspóinak festése lesz sora. Már interaktív térképen is böngészhetők a vasi civil szervezetek elmúlt 5 évben kapott kiemelt állami támogatásai. A miniszterelnökség új adatbázisa azt mutatja meg, mely szervezetek mikor, mekkora összeget és milyen forrásból kaptak 2022 óta. A körmendi pályázati sikerek is visszakereshetőek, például a városi és a falusi civil alap, az NKA, vagy az egyedi központi támogatások között. Körmenden a legtöbb forrás a Béri Balog Ádám táncegyüttesnek jutott, a szervezet 22 millió forintot kapott 4 különböző pályázat segítségével, míg az Avalon Színházi Egyesületnek csak a tavalyi évben több mint 11 millió forintot ítéltek oda. A tárca közlése szerint a térkép átláthatóbbá teszi a civil szervezetekhez kerülő közpénzek felhasználását. Két helyszínen is új típusú sebességmérő berendezések jelentek meg az M86-os autóúton Vasban. A berendezések a járművek sebességének mérésére, a forgalom megfigyelésére és a rendszámok automatikus felismerésére is alkalmasak. Az egyik sebességmérő az M86-os Szeleste melletti szakaszán, a másik pedig Vámos családi pihenőnél található, írja a Vahol. Az új technológia sebességellenőrzés mellett a forgalom részletesebb elemzésére is alkalmas lehet. Vasi Cukrász számotta meg Magyarország idei cukormentes tortáját. Celdömöki kötődésű cukrászmester is tagja annak a csapatnak, amelynek alkotása nyerte el 2026-ban a Magyarország cukormentes tortája címet. A Balaton-Györöki Promenád kávéház cukrászainak közös munkája a szilvafácska lett az idei győztes, közölte a versenyközösségi oldala. A díjazott tortát Pukavszki Alena, Pető Gábor és Vadóczi Jenő készítette. A központi eleme a szilva, amelyhez dió és a fűszerek meleg karaktere társul. Az édesség hozzáadott cukor nélkül készült. Megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány törvényjavaslata, amely az uniós szabályozás átültetését kezdeményezi. Egy 2025-ös igazságügyi minisztériumi rendelet idén februártól teremtett lehetőséget arra, hogy a polgári és közigazgatási peres eljárásokban, valamint a büntetőeljárások folyamán kitűzött bírósági tárgyalásokon a hallgatóság online is részt vehesse a regisztráció és azonosított bejelentkezés után. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség a vasárnap az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett busz vezetője ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense. Varga Rudolf elmondta, a sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. Lengyel zarándokokat szállító busz balesetezett vasárnap hajnalban az M3-as autópályán, 12 ember meghalt, többen súlyosan megsérültek. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban Magyar Péter miniszterelnök, aki élő Facebook videóban jelentkezett be a helyszínről, hangsúlyozva, hogy a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina üzemelésének fenntartása. A kormányfő azt mondta, az elmúlt időszakban óriási a haladás, ugyanakkor a következő néhány nap kritikus lesz, mert még apadást jeleznek.
0: Sporthírek.
1: 8 magyar öttusázó vesz részt az augusztus 24-én kezdődő kínai öttusa világbajnokságon. A férfiaknál Tamás Botond, Szép Balázs, Kodeszer Mihály, Bőm Csaba és Tárkányi Zsombor, a nőknél Guzi Blanka, Bauer Blanka és Erdős Rita szerepel az év főversenyén.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de nyugaton, északon és északnyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, és helyenként záporzivatal is kialakulhat. Élénk erős lesz a déli délnyugati szél, délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

Körmendiek kedvenc zenéi, Körment kedvenc rádiójában. 99.8. A város rádiója rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pöröskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei. A családi szörp.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: Leteszed a telefont. Újra játszol, alkotsz, feltöltődsz a természetben. Ez a Szatta Fest. Közösségi fesztiváltábor az Őrség szívében. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
4: Ha iskola, akkor Shoemakers Outlet Körmend. Szuperfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők széles választékával várjuk az iskolába készülőket, ahol továbbra is utolérhetetlen outlet árakon vásárolhatnak. Shoemakers Outlet. Hogy jó kezdődjön a suli. Körmend, Dienes Lajos út 7.
5: Reklámot hallottak.
0: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Fokozott rendőri ellenőrzés zajlik Körmenden. Színes programokkal folytatódik a körmendi napok. A közmédia megújulásáról szóló egyeztetéssel indul el a Közhang. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozott rendőri ellenőrzés zajlik Körmenden. A Vármegyei Főkapitányság tájékoztatása szerint az akciót Balogh Gábor alezredes, a Városi Rendőrkapitányság megbízott vezetője rendelte el. A razzia a körmendi kapitányság teljes illetékességi területére vonatkozik, holnap hajnali 4 óráig. A fokozott ellenőrzéssel a jogsértő cselekményeket szeretnék időben felderíteni és megelőzni. Színes programokkal folytatódik a körmendi napok augusztus 20-án, Pogács Monika információi következnek.
7: Bővészműsorral, stand-uppal, élő koncerttel és retro bulival várják a látogatókat a körmendi napok augusztus 20-i programjain. Emellett kerékpártúrát is szerveznek a Vadás a tóhoz. A Batthyány kastély udvarán 15 órakor Csatai Gergő bűvész és lufi hajtogató Guinness Recorder műsora kezdődik, amelyet valamennyi korosztálynak ajánlanak. Fél hatkor Prolik és Parasztok címmel Jaj Emília stand-up műsorát hallhatja a közönség. Ezt követően 19.15-től a Zenélő Film Kockák című élő koncert kezdődik. A hangversenyen több hazai kultuszfilm ismert dalai csendülnek fel, egyebek mellett a Csini Baba, a Made in Hungária, a Valami Amerika, valamint a Hogyan tudnék élni nélküle című film slágerei. A Kastély udvar programjai közül a stand-up és a koncert ingyenesen látogatható. A nap 21 órától a Szabadság téren folytatódik, ahol a retro éjszakára várják a közönséget. A zenéről DJ Dominik, a Shy Guys és DJ Shepard gondoskodik. Augusztus 20-án kerékpártúrát is rendeznek a Vadás a tóhoz. A 34,6 kilométeres túra 134 méteres szintkülönbséggel teljesíthető. A résztvevők 9.30-kor indulnak csütörtökön a körmendi Batthyány Örökség Központ belső udvarából. A kijelölt útvonal Körmend Körmendhegy alján és Nádasdon, majd a Őri Magyar Rózsd érintésével a Vadás a tóhoz vezet. A visszaindulást 13.15 körül tervezik. A szervezők várhatóan 15 óra után nem sokkal érkeznek vissza Körmendre. A kerékpártúrán való részvételhez előzetes regisztráció szükséges. További információ Baranyai Sándor szervezőtől kérhető.
6: Jaj Emília augusztus 20-án csütörtökön mutatja be, majd a Prolik és Parasztok címmel stand-up műsorát a Battyány Örökség Központban. Az előadás ingyenesen látogatható. Műsorainak jellegzete Zalai tájszólásos beszédét nagymamájától tanulta, sajátította el, árulta el Goldberg Emília művész nevén Jaj Emília.
8: Én amikor először ezt elkezdtem, akkor ugye úgy tettem fel az első videót ezzel kapcsolatban, hogy a ti nagymamátok is ilyen, és hogy én azt hittem egyébként, hogy csak az enyém, mármint hogy azt tudtam, hogy a tájszólásos része az sokunknál van, hiszen hát sok tájszólásos idős embert ismerek, csak hogy így a lelki részét, ez nem csak az, hogy most nem tudom, a gazdcsekmetnek mondjuk, hanem hogy ami mögötte még van, vagy mellette, ezt az egész életszemléletet, meg hát nagyon erős ilyen transzgenerációs kurkokat, hát én azt gondoltam, hogy csak a mi családunk hordozza, és aztán tök jó érzés látni, hogy ez nagyon sok embernek így van az életében, és hogy ebből jön nagyon sok ember, amiből én.
6: Benyújtották a tűzifáfájátnak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A parlamenti honlapon olvasható javaslat szerint a tűzifa áfa mértéke szeptember 15-től 27%-ról 5%-ra csökken. Az előterjesztésben ezt azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a legszegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul el a Közhang, az a felület, amelyet Magyarország első interaktív, digitális társadalmi egyeztetési platformjaként mutatott be Radnai Márk, működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos Satisz elnöke Facebookon. A videóban Radnai Márk azt mondta, a Közhang egy olyan interaktív platform lesz, ahol nem csak megkérdezik az emberek véleményét, hanem segítenek nekik megérteni az adott témát, végig gondolni a lehetőségeket és valódi javaslatokat tenni. A Nemzeti Ünnepen, a Strandfesztiválon Zamárdiban, a Balatonfüredi Borheteken, valamint a Tihanyi Apátságnál a három település összefogásával a tó legnagyobb ünnepi látványosságát rendezik meg. A fény és tűzi játék augusztus 20-án Tihanyban kezdődik, ezt Balatonfüred hagyományos tűzi játéka követi a Tagőre sétányról, amely után Zamárdiban, a Strandfesztiválon a Balaton legnagyobb tűzi játékát rendezik meg.
5: Sporthírek.
6: Szűcs Robert szövetségi kapitány szerint jól felkészített magyar válogatott utazott Zágrába a vasárnapig tartó férfi torna Európa bajnokságra. A felnőtt válogatottban Mészáros Krisztofer, Tomcsányi Benedek, Molnár Botond, Závori Szilárd és Hajdutas szerepel, Kis Dominik pedig egyéni indulóként vesz majd részt az Európa bajnokságon.
5: Időjárás jelentés.
6: Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de nyugaton, északon és északnyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, és helyenként záporzivatal is kialakulhat. Élénk erős lesz a déli délnyugati szél, délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet.
5: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketa.pont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: 3 nap az őrség szívében, ahol leteszed a telefont és újra önfeled lehetsz, mint gyerekként. Nappal kreatív műhelyek és játékos programok, kosárfonás, vetélkedő, estére feltörekvő alterzenekarok, köztük a Hűvös vagy a Szajanoé és Moldvai Táncház. Ez a Szatta Fest, egy önkéntes alapon szervezett közösségi fesztiváltábor. Nem a bulié a főszerep, hanem a kiszakadásé. Augusztus 27-30, Szatta. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
2: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár. A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
3: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
4: Reklámot hallottak.
0: És most a körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.
5: It's Mr. 305 checking in for the remix. You know that at 75 Street Brazil. Well, this year's gonna be called Caiocho. Que hola, gata, que hola, omega. And this how we gonna do it. Dale!

0: Ponte a jugar. Go! One, two, three, four. Uno, dos, tres.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8. A város rádiója, rád hangolva.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Egy hibrid, három győzelem. KVS Mikádosz, a modern repce hibrid bizonyított teljesítménnyel. Válasz te is a KVS Mikádoszt.
2: Jó hírek a húsevőknek, a Kráterhústól. Füstölt áruk, véres és májas hurka, kolbász felvágottak, virslik, mind egy helyről. Allergénanyagoktól, észfokozóktól, állományjavítóktól mentes, saját készítményű termékekkel, sertés és csirkehúsok széles választékával, helyben sült finomságokkal várjuk Körmenden, a Bástya utca 25 per B szám alatt a piacon, a Kráterhúsboltban.
3: Kóbor Léna édesapja a legendás Kóbor János emléke előtt tiszteleg. Megjelent a Gyöngyhajú lány. Keresd az összes digitális

0: három nap az őrség szívében, ahol leteszed a telefont és újra önfeled lehetsz, mint gyerekként. Nappal kreatív műhelyek és játékos programok, kosárfonás, vetélkedő, estére feltörekvő alterzenekarok, köztük a Hűvös vagy a Szajanoé és Moldvai Táncház. Ez a Szatta Fest, egy önkéntes alapon szervezett közösségi fesztiváltábor. Nem a bulié a főszerep, hanem a kiszakadásé. Augusztus 27-30, Szatta. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
1: Töltsd a nyári szünetet a pölöskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pölöskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pölöskei, a családi szörp.
3: Reklámot hallottak.
0: 99.8.
3: Görmend FM. Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
4: Változatos programokat kínál hétvégéig a Görmendi Napok. Interaktív eseménytérképen követhetők a részletes programok. Vasi Cukrász számolta meg Magyarország idei cukormentes tortáját. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Változatos programokat kínál hétvégéig a Görmendi Napok. Ünnepi üzemmódba kapcsolt a város. Elindult a hagyományos Görmendi Napok eseménysorozat. Szombatig változatos kulturális, művészeti és közösségi programokkal várják az itt élőket és a Görmendre látogatókat, mondta rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
5: Ezt mindannyian tudjuk, hogy Görmenden a fő program az augusztus 19-én, tehát augusztus 20-a előestéjén van. Ez megy 63 éves hagyomány. 5 napon keresztül tartanak Görmendi Napok. Aki megnézi a programokat, az látja, hogy minden igényeinek és korának megfelelő programot megtalál. Mondhatom azt, hogy reggeltől estig Görmend központjába, a főtéren, színházteremben, a várudvarban be fogja tölteni a teret, és minél több embert várunk. Én szeretem, hogyha mozgás van a városban, és úgy látom, hogy az emberek is szeretik ezt.
4: Interaktív eseménytérképet indítottak a Görmendi Napok 2026 részletes programjával, hogy a rendezvény sorozat látogatói könnyebben tájékozódhassanak a programok és helyszínek között, közölte a Görmendi Kulturális Központ. Az Eventigo eseménytérképe segítségével a látogatók egyszerűbben megtalálhatják az egyes rendezvények helyszíneit és programjait. A térkép QR kód segítségével is elérhető, a kódot tartalmazó plakátokat több forgalmas helyszíne is kihelyezték. Megújult faházak várják a Görmendi Napok látogatóit a belvárosban, közölte a város vezetése. A rendezvényre készülve a meghirdetett munkát a csapatok az ígéretüknek megfelelően elvégezték, és valamennyi faház festésével elkészültek. A feladat azonban a tervezetnél nagyobb szabású lett. Két lelkes csapat a Batthyány kastély főtérre néző kerítését is megújította. A munkálatok a rendezvény után is folytatódnak, akkor a Sétáló utca kaspóinak festése lesz sora. Már interaktív térképen is böngészhetők a vasi civil szervezetek elmúlt 5 évben kapott kiemelt állami támogatásai. A miniszterelnökség új adatbázisa azt mutatja meg, mely szervezetek mikor, mekkora összeget és milyen forrásból kaptak 2022 óta. A Görmendi pályázati sikerek is visszakereshetőek, például a városi és a falusi civil alap, az NKA vagy az egyedi központi támogatások között. Görmenden a legtöbb forrás a Béri Balog Ádám táncegyüttesnek jutott, a szervezet 22 millió forintot kapott 4 különböző pályázat segítségével, míg az Avalon Színházi Egyesületnek csak a tavalyi évben több mint 11 millió forintot ítéltek oda. A tárca közlése szerint a térkép átláthatóbbá teszi a civil szervezetekhez kerülő közpénzek felhasználását. Két helyszínen is új típusú sebességmérő berendezések jelentek meg az M86-os autóúton Vasban. A berendezések a járművek sebességének mérésére, a forgalom megfigyelésére és a rendszámok automatikus felismerésére is alkalmasak. Az egyik sebességmérő az M86-os Szeleste melletti szakaszán, a másik pedig Vámos családi pihenőnél található, írja a Vahol. Az új technológia sebességellenőrzés mellett a forgalom részletesebb elemzésére is alkalmas lehet. Vasi Cukrász számotta meg Magyarország idei cukormentes tortáját. Celdömöki kötődésű cukrászmester is tagja annak a csapatnak, amelynek alkotása nyerte el 2026-ban a Magyarország cukormentes tortája címet. A Balaton-Györöki Promenád Kávéház cukrászainak közös munkája a szilvafácska lett az idei győztes, közölte a verseny közösségi oldala. A díjazott tortát Pukovszki Alena, Pető Gábor és Vaduc Jenő készítette. A központi eleme a szilva, amelyhez dió és a fűszerek meleg karaktere társul, az édesség hozzáadott cukor nélkül készült. Megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány törvényjavaslata, amely az uniós szabályozás átültetését kezdeményezi. Egy 2025-ös igazságügyi minisztériumi rendelet idén februártól teremtett lehetőséget arra, hogy a polgári és közigazgatási peres eljárásokban, valamint a büntetőeljárások folyamán kitűzött bírósági tárgyalásokon a hallgatóság online is részt vehesse a regisztráció és azonosított bejelentkezés után. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség a vasárnap az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett busz vezetője ellen, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense. Varga Rudolf elmondta, a sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. Lengyel zarándokokat szállító busz balesetezett vasárnap hajnalban az M3-as autópályán, 12 ember meghalt, többen súlyosan megsérültek. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban Magyar Péter miniszterelnök, aki élő Facebook videóban jelentkezett be a helyszínről, hangsúlyozva, hogy a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina üzemelésének fenntartása. A kormányfő azt mondta, az elmúlt időszakban óriási a haladás, ugyanakkor a következő néhány nap kritikus lesz, mert még apadást jeleznek.
3: Sporthírek.
4: 8 magyar öttusázó vesz részt az augusztus 24-én kezdődő kínai öttusa világbajnokságon. A férfiaknál Tamás Botond, Szép Balázs, Kodeszer Mihály, Bőm Csaba és Tárkányi Zsombor, a nőknél Guzi Blanka, Bauer Blanka és Erdős Rita szerepel az év főversenyén.
3: Időjárás jelentés.
4: Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de nyugaton, északon és északnyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, és helyenként záporzivatal is kialakulhat. Élénk erős lesz a déli délnyugati szél, délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet.
3: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is.

0: közlekedési információk.
1: Tűz keletkezett a 8-as számú főúton nem messze Kád térségében, mintegy 40 hektáron ég a fű jelenleg. A környékbeli hivatásos tűzoltók és jó néhány önkéntes egység is oltja már a lángokat, közben pedig további tűzoltókat is a területre vezényeltek, ezért a 8-as számú főúton most legyenek figyelmesebbek, hogyha elindulnak Jánosháza felé, hiszen bármikor találkozhatnak egy-egy szirénázó egységgel. A Vármegyei Katasztrófa Védelmi Műveleti Szolgálat is Kádnál van már, és több munkagép is dolgozik. A lángok megfékezésén Káld és Köcskült területéről van szó. És még egy hír a 8-asról, hosszú peresztek térségében vesztegel egy műszaki hibás kamion, elég komoly fennakadást okoz, felváltva engedik el a forgalmat a 127-es kilométernél, legyenek figyelmesek arra felé is.
0: Mindjárt folytatjuk! 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
2: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől. Az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te? Elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Mi kell a jó vásárláshoz? Persze, hogy a jó ár! A Jó Ár Diszkont aktuális akciói. Fél literes dobozos Holstein csak 239 forint. Másfél literes Apenta üdítők 299 forintos áron kaphatóak. Zöld Domestos fertőtlenítő és vízkőoldó 750 ml-es csak 649 forint. Cif súroló 500 ml-es extra áron 699 forint. Az akciók időtartama a készlet erejéig érvényes. Jó Ár Diszkont Körmenden a 8-as főút mellett az Adával szemben. Vásárolj nagykereskedelmi áron a Rákóczi út végén, hétfőtől péntekig 7-től 17, szombaton 7-től déli 12 óráig.
4: Töltsd a nyári szünetet a Pölöskei Szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
5: A málna.
4: És melyik a legízesebb?
5: A szamóca.
4: És melegben a legjobb szomjoltó?
5: A citrusmix.
4: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias Pölöskei Szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pölöskei, a családi szörp.
6: Nincs időd több napra elutazni? Válaszd a Muse Rapid nyaralás csomagot. Néha egyetlen nap, vagy csak egy délután is elég ahhoz, hogy úgy érezd, valódi nyaraláson vagy. A Muse Fun & Wellness Parkban pálmafák, kültéri medence, wellness élmények, finom ételek és igazi vakációs hangulat vár rád, mindössze egy karnyújtásnyira. Rapid nyaralás csomagunkkal a kikapcsolódás egyszerűbb, mint valaha. Fürdőzés, vacsora a Laterazzán, italakciók és gondtalan nyári hangulat vár. Nem kell repülőjegy, nem kell szállást foglalni, nem kell szabadságot kivenni. Csak érkezz meg, és élvezd a nyarat! Muse Fun & Wellness Park. Strand, élmény, pihenés, akár egy napra is.
0: Reklámot hallottak. És most. A körmendiek kedvenc zenéi. Körmend kedvenc rádiójában. Körmend FM. Rád hangolva.
7: La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pöröskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei. A családi szörp.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Várjuk Önöket üzletünkben a legújabb biopapucsokkal és szandálokkal, kényelmes, divatos és praktikus választék minden korosztálynak. Kínálatunkban több százféle gyógynövény, reformélelmiszer, étrendkiegészítő, kapszulák, olajok és gyógyhatású cseppek közül válogathatnak. És ne feledjék, nálunk paketa csomagjaikat is gyorsan és kényelmesen intézhetik. 1000 jó fűbiobolt és paketapont Körmend, Rákóczi utca 42. Egészség, kényelem és nyári újdonságok egy helyen.
0: Leteszed a telefont. Újra játszol, alkotsz, feltöltődsz a természetben. Ez a Szatta Fest. Közösségi fesztiváltábor az Őrség szívében. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
4: Ha iskola, akkor Shoemakers Outlet Körmend. Szuperfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők széles választékával várjuk az iskolába készülőket, ahol továbbra is utolérhetetlen outlet árakon vásárolhatnak. Shoemakers Outlet. Hogy jól kezdődjön a suli. Körmend, Diemes Lajos út 7.
5: Reklámot hallottak.
0: 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
6: Fokozott rendőri ellenőrzés zajlik Körmenden. Színes programokkal folytatódik a Körmendi napok. A közmédia megújulásáról szóló egyeztetéssel indul el a Közhang. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozott rendőri ellenőrzés zajlik Körmenden. A Vármegyei Főkapitányság tájékoztatása szerint az akciót Balogh Gábor alezredes, a Városi Rendőrkapitányság megbízott vezetője rendelte el. A razzia a körmendi kapitányság teljes illetékességi területére vonatkozik, holnap hajnali 4 óráig. A fokozott ellenőrzéssel a jogsértő cselekményeket szeretnék időben felderíteni és megelőzni. Színes programokkal folytatódik a Körmendi napok augusztus 20-án, Pogács Monika információi következnek.
7: Bűvészműsorral, stand-uppal, élő koncerttel és retro bulival várják a látogatókat a Körmendi napok augusztus 20-i programjain. Emellett kerékpártúrát is szerveznek a vadászatóhoz. A Batthyány kastély udvarán 15 órakor Csatai Gergő bűvész és lufi hajtogató Guinness Recorder műsora kezdődik, amelyet valamennyi korosztálynak ajánlanak. Fél hatkor Prolik és Parasztok címmel Jaj Emília stand-up műsorát hallhatja a közönség. Ezt követően 19.15-től a Zenélő Film Kockák című élő koncert kezdődik. A hangversenyen több hazai kultuszfilm ismert dalai csendülnek fel, egyebek mellett a Csini Baba, a Made in Hungária, a Valami Amerika, valamint a Hogyan tudnék élni nélküle című film slágerei. A Kastély udvar programjai közül a stand-up és a koncert ingyenesen látogatható. A nap 21 órától a Szabadság téren folytatódik, ahol a retro éjszakára várják a közönséget. A zenéről DJ Dominik, a Shy Guys és DJ Shepard gondoskodik. Augusztus 20-án kerékpártúrát is rendeznek a vadászatóhoz. A 34,6 kilométeres túra 134 méteres szintkülönbséggel teljesíthető. A résztvevők 9.30-kor indulnak csütörtökön a Körmendi Batthyány Örökség Központ belső udvarából. A kijelölt útvonal Körmendről Körmendhegy alján és Nádasdon, majd a Őri Magyar Ózsd érintésével a vadászatóhoz vezet. A visszaindulást 13.15 körül tervezik. A szervezők várhatóan 15 óra után nem sokkal érkeznek vissza Körmendre. A kerékpártúrán való részvételhez előzetes regisztráció szükséges. További információ Baranyai Sándor szervezőtől kérhető.
6: Jaja Media augusztus 20-án csütörtökön mutatja be, majd a Prolik és Parasztok címmel stand-up műsorát a Battyány Örökségközpontban. Az előadás ingyenesen látogatható. Műsorainak jellegzete Zalai tájszólásos beszédét nagymamájától tanulta, sajátította el, árulta el Goldberg Emília művész nevén Jaja Emília.
8: Én amikor először ezt elkezdtem, akkor ugye úgy tettem fel az első videót ezzel kapcsolatban, hogy a ti nagymamátok is ilyen, és hogy én azt hittem egyébként, hogy csak az enyém, mármint hogy azt tudtam, hogy a tájszólásos része az sokunknál van, hiszen hát sok tájszólásos idős embert ismerek, csak hogy így a lelki részét, ez nem csak az, hogy most nem tudom, a gazdcsekmetnek mondjuk, hanem hogy ami mögötte még van, vagy mellette, ezt az egész életszemléletet, meg hát nagyon erős ilyen transgen

0: így van az életében, és hogy ebből jön nagyon sok ember, amiből én.
1: Benyújtották a tűzifa fájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A parlamenti honlapon olvasható javaslat szerint a tűzifa áfa mértéke szeptember 15-től 27%-ról 5%-ra csökken. Az előterjesztésben ezt azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a legszegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul el a Közhang, az a felület, amelyet Magyarország első interaktív, digitális társadalmi egyeztetési platformjaként mutatott be Radnai Márk, működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos Satisz elnöke Facebookon. A videóban Radnai Márk azt mondta, a Közhang egy olyan interaktív platform lesz, ahol nem csak megkérdezik az emberek véleményét, hanem segítenek nekik megérteni az adott témát, végig gondolni a lehetőségeket és valódi javaslatokat tenni. A Nemzeti Ünnepen, a Strandfesztiválon Zamárdiban, a Balatonfüredi Borheteken, valamint a Tihanyi Apátságnál a három település összefogásával a tó legnagyobb ünnepi látványosságát rendezik meg. A fény és tűzijáték augusztus 20-án Tihanyban kezdődik, ezt Balatonfüred hagyományos tűzijátéka követi a Tagőres sétányról, amely után Zamárdiban, a Strandfesztiválon a Balaton legnagyobb tűzijátékát rendezik meg.
2: Sporthírek.
1: Szűcs Róbert szövetségi kapitány szerint jól felkészített magyar válogatott utazott Zágrába a vasárnapig tartó férfi torna Európa-bajnokságra. A felnőtt válogatottban Mészáros Krisztófer, Tomcsányi Benedek, Molnár Botond, Závori Szilárd és Hajdutas szerepel, Kis Dominik pedig egyéni indulóként vesz majd részt az Európa-bajnokságon.
2: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de nyugaton, északon és északnyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, és helyenként záporzivatal is kialakulhat. Élénk erős lesz a déli délnyugati szél, délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend.

0: Mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Töltsd a nyári szünetet a pöröskei szörppel. Marci, neked melyik a kedvenced?
2: A málna.
1: És melyik a legízesebb?
2: A szamóca.
1: És melegben a legjobb szomjoltó?
2: A citrusmix.
1: Gondolj gyermeked egészségére, és válaszd az ízes, házias pöröskei szörpöket. Legyen mindenkinek édes ez a nyár. Pöröskei, a családi szörp.
0: A Suzuki Santo leveszi a terhet a válladról. Annyira jó ajánlattal érkeztünk, hogy ezen már gondolkodnod sem kell. Az új Suzuki Vitara alapára már 7,5 misitől, az S-Cross alapára pedig már 7,99 misitől indul. És te, elindultál már Zalaegerszegre a Suzuki márka kereskedésbe? Címünk Suzuki Santo, Zalaegerszeg, Zala utca 8 Fera. Hirdetésünk nem minősül ajánlattételnek. Részletekről érdeklődjön kereskedésünkben.
3: Pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
4: Pénztárgépre van szüksége? Forduljon a Max Media Kft.-hez. Pénztárgépek értékesítése, beüzemelése és szervizelése egy helyen. Várjuk Körmenden a Rákóczi Ferenc utca 15 szám alatt, vagy hívjon minket a 94-es körzet 593-300-as telefonszámon.
5: Fedezze fel a Memobiom speciális algáinak és összetevőinek természetes erejét. Összetevői hozzájárulnak a szellemi frissesség és az éles memória fenntartásához, támogatva az időskori életminőséget. Memobiom.hu.
6: Ha iskola, akkor Shoemakers Outlet Körmend. Szuperfit gyermekfélcipők, szandálok és váltócipők széles választékával várjuk az iskolába készülőket, ahol továbbra is utolérhetetlen outlet árakon vásárolhatnak. Shoemakers Outlet, hogy jól kezdődjön a suri. Körmend, Diemes Lajos út 7.
0: Leteszed a telefont. Újra játszol, alkotsz, feltöltődsz a természetben. Ez a Szatta Fest. Közösségi fesztiváltábor az Őrség szívében. Lépj vissza a valóságba. Jegyek szattafest.hu.
7: Ácsok, kivitelezők, építkezők, építtetők, figyelem! Ha Magyarországon a legjobb áron szeretne fenyőfűrészárut vásárolni, keressen minket a fadiskont.hu oldalon. Fadiskont.hu.
8: Reklámot hallottak. A körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, Körmend FM, rád hangolva.

ez a közelebb jössz, aztán hátralépsz. Nem volt könnyű, de végre lement ez a bánat év. Kimegyek a fesztiválra, hát ha ott lesz a hasonmásod. Beleképzellek másba, kiterjesztem a valóságot. Te vagy a varázslat, teli találat. A tömegben vagyunk, énekel a császárvágóként. Fekszem a járdán, ezt a részemet még nem ismered. Bennem a szende kisgyerek,

0: mindjárt folytatjuk. 99.8. A műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám következik.
1: Bár már augusztus második felében járunk, az igazi nyári hangulat továbbra is itt van körben, de méghozzá Muse Fun and Wellness Parkban találjuk meg különböző élményprogramokkal, zenés esti eseményekkel és nyilván sok akcióval, így lesz ez ezúttal is. Kérdezem Dercsény Jorsi programigazgatót.
2: A következő hét a szerencséről szól majd. Ha valaki a wellness recepción legalább 10 000 forint értékben vásárol, megpörgetheti a szerencse kereket. A keréken különféle kedvezménykuponok várják a vendégeket, amelyek közül több akár azonnal fel is használható. Tehát a jelszó: vásárolj, pörges és nyerj!
1: Ha jól látom, ezúttal is minden napra jut valami program, kezdjük a hétfővel.
2: Délután 3 órakor habpartival várjuk a vendégeket. Kedden este 6 órától trióga Dakos Solymosi Anikóval. Szerdán este 8:30-kor ismét kertmozizunk a Laterazzán. Ezúttal a La Dolce Villa című romantikus vígjátékot vetítjük. Csütörtökön délután 3 órától Kökény Lali gondoskodik a jó hangulatról a medencénél. Zene, víz, napsütés és igazi nyári életérzés. Ennél jobb délutáni programot nehéz lenne elképzelni.
1: A hétköznapok után a hétvége is rendkívül izgalmasnak ígérkezik.
2: Sőt, talán még mozgalmasabb. Szombaton 9 órakor jógával kezdjük a napot, és darts focival is készülünk. Este 8:30-től különleges pool mozi várja a vendégeket a medencénél. Kényelmes vízi fotelekből nézhetik vendégeink a filmet. Majd utána indul a nyár egyik utolsó nagy esti pool partia is. DJ Matteo egészen éjfél utánig szolgáltatja a zenét. A pool bar, a lunch bar és a wellness bar is italakciókkal várja a vendégeit.
1: Érdemes tehát egészen augusztus végéig kihasználni a lehetőséget, hiszen a Muse-ban a nyári hangulat garantált.
2: Igen, így van. Töltsük meg élményekkel a nyár utolsó napjait a Muse Fun and Wellness Parkban.
1: Dercsényi Orsival, a Muse Fun and Wellness program igazgatójával beszélgettünk.
0: Reklámot hallottak. 99.8. Körmend FM. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
3: Változatos programokat kínál hétvégéig a körmendi napok. Interaktív eseménytérképen követhetők a részletes programok. Vasi Cukrász álmodta meg Magyarország idei cukormentes tortáját. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Változatos programokat kínál hétvégéig a körmendi napok. Ünnepi üzemmódba kapcsolt a város. Elindult a hagyományos körmendi napok eseménysorozat. Szombatig változatos kulturális, művészeti és közösségi programokkal várják az itt élőket és a körmendre látogatókat, mondta rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
4: Ezt mindannyian tudjuk, hogy Körmenden a fő program az augusztus 19-én, tehát augusztus 20-a előestéjén van. Ez már egy 63 éves hagyomány. 5 napon keresztül tartanak körmendi napok. Aki megnézi a programokat, az látja, hogy minden igényeinek és korának megfelelő programot megtalál. Mondhatom azt, hogy reggeltől estig Körmend központjába, a főtéren, színházteremben, a várudvarban be fogja tölteni a teret, és minél több embert várunk. Én szeretem, hogyha mozgás van a városban, és úgy látom, hogy az emberek is szeretik ezt.
3: Interaktív eseménytérképet indítottak a körmendi napok 2026 részletes programjával, hogy a rendezvény sorozat látogatói könnyebben tájékozódhassanak a programok és helyszínek között, közölte a Körmendi Kulturális Központ. Az Eventigo eseménytérképe segítségével a látogatók egyszerűbben megtalálhatják az egyes rendezvények helyszíneit és programjait. A térkép QR kód segítségével is elérhető, a kódot tartalmazó plakátokat több forgalmas helyszíne is kihelyezték. Megújult faházak várják a körmendi napok látogatóit a belvárosban, közölte a város vezetése. A rendezvényre készülve a meghirdetett munkát a csapatok az ígéretüknek megfelelően elvégezték, és valamennyi faház festésével elkészültek. A feladat azonban a tervezetnél nagyobb szabású lett. Két lelkes csapat a Batthyány kastély főtérre néző kerítését is megújította. A munkálatok a rendezvény után is folytatódnak, akkor a Sétál utca kaspóinak festése lesz soron. Már interaktív térképen is böngészhetők a vasi civil szervezetek elmúlt 5 évben kapott kiemelt állami támogatásai. A miniszterelnökség új adatbázisa azt mutatja meg, mely szervezetek mikor, mekkora összeget és milyen forrásból kaptak 2022 óta. A körmendi pályázati sikerek is visszakereshetőek, például a városi és a falusi civil alap, az NKA, vagy az egyedi központi támogatások között. Körmenden a legtöbb forrás a Béri Balog Ádám táncegyüttesnek jutott, a szervezet 22 millió forintot kapott 4 különböző pályázat segítségével, míg az Avalon Színházi Egyesületnek csak a tavalyi évben több mint 11 millió forintot ítéltek oda. A tárca közlése szerint a térkép átláthatóbbá teszi a civil szervezetekhez kerülő közpénzek felhasználását. Két helyszínen is új típusú sebességmérő berendezések jelentek meg az M86-os autóúton Vasban. A berendezések a járművek sebességének mérésére, a forgalom megfigyelésére és a rendszámok automatikus felismerésére is alkalmasak. Az egyik sebességmérő az M86-os Szeleste melletti szakaszán, a másik pedig Vámos családi pihenőnél található, írja a Vahol. Az új technológia sebességellenőrzés mellett a forgalom részletesebb elemzésére is alkalmas lehet. Vasi Cukrász álmodta meg Magyarország idei cukormentes tortáját. Celdömöki kötődésű cukrászmester is tagja annak a csapatnak, amelynek alkotása nyerte el 2026-ban a Magyarország cukormentes tortája címet. A Balaton-Györöki Promenád kávéház cukrászainak közös munkája, a szilvafácska lett az idei győztes, közölte a verseny közösségi oldala. A díjazott tortát Pukovszki Alena, Pető Gábor és Vadóc Jenő készítette. A központi eleme a szilva, amelyhez dió és a fűszerek meleg karaktere társul, az édesség hozzáadott cukor nélkül készült. Megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány törvényjavaslata, amely az uniós szabályozás átültetését kezdeményezi. Egy 2025-ös igazságügyi minisztériumi rendelet idén februártól teremtett lehetőséget arra, hogy a polgári és közigazgatási peres eljárásokban, valamint a büntetőeljárások folyamán kitűzött bírósági tárgyalásokon a hallgatóság online is részt vehesse a regisztráció és azonosított bejelentkezés után. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség a vasárnap az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett busz vezetője ellen, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense. Varga Rudolf elmondta, a sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. Lengyel zarándokokat szállító busz balesetezett vasárnap hajnalban az M3-as autópályán, 12 ember meghalt, többen súlyosan megsérültek. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban Magyar Péter miniszterelnök, aki élő Facebook videóban jelentkezett be a helyszínről, hangsúlyozva, hogy a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina üzemelésének fenntartása. A kormányfő azt mondta, az elmúlt időszakban óriási a haladás, ugyanakkor a következő néhány nap kritikus lesz, mert még apadást jeleznek.
0: Sporthírek.
3: 8 magyar öttusázó vesz részt az augusztus 24-én kezdődő kínai öttusa világbajnokságon. A férfiaknál Tamás Botond, Szép Balázs, Kodeszer Mihály, Bőm Csaba és Tárkányi Zsombor, a nőknél Guzi Blanka, Bauer Blanka és Erdős Rita szerepel az év főversenyén.
0: Időjárás jelentés.
3: Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de nyugaton, északon és északnyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, és helyenként zápor, zivatal is kialakulhat. Élénk erős lesz a déli délnyugati szél, délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.

szemem maga köré falakat. Lassan megszeretem a saját tükörképem, lassan kimondom a nehéz szavakat. És bár nem emlékeznék, töröném az emlékeket, amik fájnak, de akkor nem lennék többé.

0: Hazai Turmix. Legközelebb is keverünk egyet a magyar zenepiac gyümölcseiből. Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Fokozott rendőri ellenőrzés zajlik Körmenden. Színes programokkal folytatódik a körmendi napok. A közmédia megújulásáról szóló egyeztetéssel indul el a Közhang. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozott rendőri ellenőrzés zajlik Körmenden. A Vármegyei Főkapitányság tájékoztatása szerint az akciót Balogh Gábor alezredes, a Városi Rendőrkapitányság megbízott vezetője rendelte el. A razzia a körmendi kapitányság teljes illetékességi területére vonatkozik, holnap hajnali 4 óráig. A fokozott ellenőrzéssel a jogsértő cselekményeket szeretnék időben felderíteni és megelőzni. Színes programokkal folytatódik a körmendi napok augusztus 20-án, Pogács Monika információi következnek.
2: Bővész műsorral, stand-uppal, élő koncerttel és retro bulival várják a látogatókat a körmendi napok augusztus 20-i programjain, emellett kerékpártúrát is szerveznek a vadásatóhoz. A Batthyány kastély udvarán 15 órakor Csatai Gergő bűvész és lufi hajtogató Guinness Recorder műsora kezdődik, amelyet valamennyik korosztálynak ajánlanak. 17:30 Prolik és Parasztok címmel Jaj Emília stand-up műsorát hallhatja a közönség. Ezt követően 19:15-től a Zenélő Film Kockák című élő koncert kezdődik. A hangversenyen több hazai kultuszfilm ismert dalai csendülnek fel, egyebek mellett a Csini Baba, a Made in Hungária, a Valami Amerika, valamint a Hogyan tudnék élni nélküle című film slágerei. A Kastély udvar programjai közül a stand-up és a koncert ingyenesen látogatható. A nap 21 órától a Szabadság téren folytatódik, ahol a retro éjszakára várják a közönséget. A zenéről DJ Dominik, a Shy Guys és DJ Shepard gondoskodik. Augusztus 20-án kerékpártúrát is rendeznek a vadásatóhoz. A 34,6 kilométeres túra 134 méteres szintkülönbséggel teljesíthető. A résztvevők 9:30-kor indulnak csütörtökön a körmendi Batthyány Örökség központ belső udvarából. A kijelölt útvonal Körmend Körmendhegy alján és Nádasdon, majd a Őri Magyar Rózsd érintésével a vadásatóhoz vezet. A visszaindulást 13:15 körül tervezik, a szervezők várhatóan 15 óra után nem sokkal érkeznek vissza Körmendre. A kerékpártúrán való részvételhez előzetes regisztráció szükséges, további információ Baranyai Sándor szervezőtől kérhető.
1: Jaj Emília augusztus 20-án csütörtökön mutatja be, majd a Prolik és Parasztok címmel stand-up műsorát a Batthyány Örökség központban. Az előadás ingyenesen látogatható. Műsorainak jellegzete zalai tájszólásos beszédét nagymamájától tanulta, sajátította el, árulta el Goldberg Emília művész nevén Jaj Emília.
3: Én amikor először ezt elkezdtem, akkor ugye úgy tettem fel az első videót ezzel kapcsolatban, hogy a ti nagymamátok is ilyen, és hogy én azt hittem egyébként, hogy csak az enyém, mármint hogy azt tudtam, hogy a tájszólásos része az sokunknál van, hiszen hát sok tájszólásos idős embert ismerek, csak hogy így a lelki részét, ez nem csak az, hogy most nem tudom, a gazd csekmetnek mondjuk, hanem hogy ami mögötte még van, vagy mellette, ezt az egész életszemléletet, meg hát nagyon erős ilyen transzgen

0: így van az életében, és hogy ebből jön nagyon sok ember, amiből én.
1: Benyújtották a tűzifa fájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A parlamenti honlapon olvasható javaslat szerint a tűzifa áfa mértéke szeptember 15-től 27%-ról 5%-ra csökken. Az előterjesztésben ezt azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a legszegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul el a Közhang, az a felület, amelyet Magyarország első interaktív, digitális társadalmi egyeztetési platformjaként mutatott be Radnai Márk, működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos Satisz elnöke Facebookon. A videóban Radnai Márk azt mondta, a Közhang egy olyan interaktív platform lesz, ahol nem csak megkérdezik az emberek véleményét, hanem segítenek nekik megérteni az adott témát, végig gondolni a lehetőségeket és valódi javaslatokat tenni. A Nemzeti Ünnepen, a Strandfesztiválon Zamárdiban, a Balatonfüredi Borheteken, valamint a Tihanyi Apátságnál a három település összefogásával a tó legnagyobb ünnepi látványosságát rendezik meg. A Fény és Tűzi Játék augusztus 20-án Tihanyban kezdődik, ezt Balatonfüred hagyományos tűzi játéka követi a Tagore sétányról, amely után Zamárdiban, a Strandfesztiválon a Balaton legnagyobb tűzi játékát rendezik meg.
2: Sporthírek.
1: Szűcs Róbert szövetségi kapitány szerint jól felkészített magyar válogatott utazott Zágrába a vasárnapig tartó férfi torna Európa-bajnokságra. A felnőtt válogatottban Mészáros Krisztofer, Tomcsányi Benedek, Molnár Botond, Závori Szilárd és Hajdutas szerepel, Kis Dominik pedig egyéni indulóként vesz majd részt az Európa-bajnokságon.
2: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de nyugaton, északon és északnyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, és helyenként záporzivatal is kialakulhat. Élénk erős lesz a déli délnyugati szél, délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: És most. A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Változatos programokat kínál hétvégéig a Görmendi napok. Interaktív eseménytérképen követhetők a részletes programok. Vasi Cukrász számolta meg Magyarország idei cukormentes tortáját. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Változatos programokat kínál hétvégéig a Görmendi napok. Ünnepi üzemmódba kapcsolt a város. Elindult a hagyományos Görmendi napok eseménysorozat. Szombatig változatos kulturális, művészeti és közösségi programokkal várják az itt élőket és a Görmendre látogatókat, mondta rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
2: Ezt mindannyian tudjuk, hogy Görmenden a fő program az augusztus 19-én, tehát augusztus 20-a előestéjén van. Ez megy 63 éves hagyomány. 5 napon keresztül tartanak Görmendi napok. Aki megnézi a programokat, az látja, hogy minden igényeinek és korának megfelelő programot megtalál. Mondhatom azt, hogy reggeltől estig Görmend központjába, a főtéren, színházteremben, a várudvarban be fogja tölteni a teret, és minél több embert várunk. Én szeretem, hogyha mozgás van a városban, és úgy látom, hogy az emberek is szeretik ezt.
1: Interaktív eseménytérképet indítottak a Görmendi napok 2026 részletes programjával, hogy a rendezvény sorozat látogatói könnyebben tájékozódhassanak a programok és helyszínek között, közölte a Görmendi Kulturális Központ. Az Eventigo eseménytérképe segítségével a látogatók egyszerűbben megtalálhatják az egyes rendezvények helyszíneit és programjait. A térkép QR kód segítségével is elérhető, a kódot tartalmazó plakátokat több forgalmas helyszíne is kihelyezték. Megújult faházak várják a Görmendi napok látogatóit a belvárosban, közölte a város vezetése. A rendezvényre készülve a meghirdetett munkát a csapatok az ígéretüknek megfelelően elvégezték, és valamennyi faház festésével elkészültek. A feladat azonban a tervezetnél nagyobb szabású lett. Két lelkes csapat a Batthyány kastély főtérre néző kerítését is megújította. A munkálatok a rendezvény után is folytatódnak, akkor a Sétáló utca kaspóinak festése lesz sora. Már interaktív térképen is böngészhetők a vasi civil szervezetek elmúlt 5 évben kapott kiemelt állami támogatásai. A miniszterelnökség új adatbázisa azt mutatja meg, mely szervezetek mikor, mekkora összeget és milyen forrásból kaptak 2022 óta. A Görmendi pályázati sikerek is visszakereshetőek, például a városi és a falusi civil alap, az NKA, vagy az egyedi központi támogatások között. Görmenden a legtöbb forrás a Béri Balog Ádám táncegyüttesnek jutott, a szervezet 22 millió forintot kapott 4 különböző pályázat segítségével, míg az Avalon Színházi Egyesületnek csak a tavalyi évben több mint 11 millió forintot ítéltek oda. A tárca közlése szerint a térkép átláthatóbbá teszi a civil szervezetekhez kerülő közpénzek felhasználását. Két helyszínen is új típusú sebességmérő berendezések jelentek meg az M86-os autóúton Vasban. A berendezések a járművek sebességének mérésére, a forgalom megfigyelésére és a rendszámok automatikus felismerésére is alkalmasak. Az egyik sebességmérő az M86-os Szeleste melletti szakaszán, a másik pedig Vámos családi pihenőnél található, írja a Vahol. Az új technológia sebességellenőrzés mellett a forgalom részletesebb elemzésére is alkalmas lehet. Vasi Cukrász számotta meg Magyarország idei cukormentes tortáját. Celdömöki kötődésű cukrászmester is tagja annak a csapatnak, amelynek alkotása nyerte el 2026-ban a Magyarország cukormentes tortája címet. A Balaton-Györöki Promenád Kávéház cukrászainak közös munkája, a szilvafácska lett az idei győztes, közölte a versenyközösségi oldala. A díjazott tortát Pukovszki Alena, Pető Gábor és Vadóczi Jenő készítette. A központi eleme a szilva, amelyhez dió és a fűszerek meleg karaktere társul. Az édesség hozzáadott cukor nélkül készült. Megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány törvényjavaslata, amely az uniós szabályozás átültetését kezdeményezi. Egy 2025-ös igazságügyi minisztériumi rendelet idén februártól teremtett lehetőséget arra, hogy a polgári és közigazgatási peres eljárásokban, valamint a büntetőeljárások folyamán kitűzött bírósági tárgyalásokon a hallgatóság online is részt vehesse a regisztráció és azonosított bejelentkezés után. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség a vasárnap az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett busz vezetője ellen, közölte a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense. Varga Rudolf elmondta, a sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. Lengyel zarándokokat szállító busz balesetezett vasárnap hajnalban, az M3-as autópályán 12 ember meghalt, többen súlyosan megsérültek. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban Magyar Péter miniszterelnök, aki élő Facebook videóban jelentkezett be a helyszínről, hangsúlyozva, hogy a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina üzemelésének fenntartása. A kormányfő azt mondta, az elmúlt időszakban óriási a haladás, ugyanakkor a következő néhány nap kritikus lesz, mert még apadást jeleznek.
0: Sporthírek.
1: 8 magyar öttusázó vesz részt az augusztus 24-én kezdődő kínai öttusa világbajnokságon. A férfiaknál Tamás Botond, Szép Balázs, Kodeszer Mihály, Bőm Csaba és Tárkányi Zsombor, a nőknél Guzi Blanka, Bauer Blanka és Erdős Rita szerepel az év főversenyén.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de nyugaton, északon és északnyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, és helyenként záporzivatal is kialakulhat. Élénk erős lesz a déli délnyugati szél, délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Fokozott rendőri ellenőrzés zajlik Körmenden. Színes programokkal folytatódik a körmendi napok. A közmédia megújulásáról szóló egyeztetéssel indul el a Közhang. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozott rendőri ellenőrzés zajlik Körmenden, a Vármegyei Főkapitányság tájékoztatása szerint az akciót Balogh Gábor alezredes, a Városi Rendőrkapitányság megbízott vezetője rendelte el. A razzia a körmendi kapitányság teljes illetékességi területére vonatkozik, holnap hajnali 4 óráig. A fokozott ellenőrzéssel a jogsértő cselekményeket szeretnék időben felderíteni és megelőzni. Színes programokkal folytatódik a körmendi napok augusztus 20-án, Pogács Monika információi következnek.
2: Bővész műsorral, stand-uppal, élő koncerttel és retro bulival várják a látogatókat a körmendi napok augusztus 20-i programjain, emellett kerékpártúrát is szerveznek a Vadásatóhoz. A Batthyány kastély udvarán 15 órakor Csatai Gergő bűvész és lufi hajtogató Guinness Recorder műsora kezdődik, amelyet valamennyi korosztálynak ajánlanak. Fél hatkor Prolik és Parasztok címmel Jaj Emília stand-up műsorát hallhatja a közönség. Ezt követően 19.15-től a Zenélő Film Kockák című élő koncert kezdődik. A hangversenyen több hazai kultuszfilm ismert dalai csendülnek fel, egyebek mellett a Csini Baba, a Made in Hungária, a Valami Amerika, valamint a Hogyan tudnék élni nélküle című film slágerei. A Kastély udvar programjai közül a stand-up és a koncert ingyenesen látogatható. A nap 21 órától a Szabadság téren folytatódik, ahol a retro éjszakára várják a közönséget. A zenéről DJ Dominik, a Shy Guys és DJ Shepard gondoskodik. Augusztus 20-án kerékpártúrát is rendeznek a Vadásatóhoz. A 34,6 kilométeres túra 134 méteres szintkülönbséggel teljesíthető. A résztvevők 9.30-kor indulnak csütörtökön a körmendi Batthyány Örökség központ belső udvarából. A kijelölt útvonal Körmendről, Körmendhegy alján és Nádasdon, majd a Őri Magyar Rózsd érintésével a Vadásatóhoz vezet. A visszaindulást 13.15 körül tervezik, a szervezők várhatóan 15 óra után nem sokkal érkeznek vissza Körmendre. A kerékpártúrán való részvételhez előzetes regisztráció szükséges, további információ Baranyai Sándor szervezőtől kérhető.
1: Jaj Emília augusztus 20-án csütörtökön mutatja be, majd a Prolik és Parasztok címmel stand-up műsorát a Batthyány Örökség központban. Az előadás ingyenesen látogatható. Műsorainak jellegzete zalai tájszólásos beszédét nagymamájától tanulta, sajátította el, árulta el Goldberg Emília művész nevén Jaj Emília.
3: Én amikor először ezt elkezdtem, akkor ugye úgy tettem fel az első videót ezzel kapcsolatban, hogy a ti nagymamátok is ilyen, és hogy én azt hittem egyébként, hogy csak az enyém, mármint hogy azt tudtam, hogy a tájszólásos része az sokunknál van, hiszen hát sok tájszólásos idős embert ismerek, csak hogy így a lelki részét, ez nem csak az, hogy most nem tudom, a gazdcsekmetnek mondjuk, hanem hogy ami mögötte még van, vagy mellette, ezt az egész életszemléletet, meg hát nagyon erős ilyen transzgenerációs hurkokat, hát én azt gondoltam, hogy csak a mi családunk hordozza, és aztán tök jó érzés látni, hogy ez nagyon sok embernek így van az életében, és hogy ebből jön nagyon sok ember, amiből én.
1: Benyújtották a tűzifa fájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A parlamenti honlapon olvasható javaslat szerint a tűzifa áfa mértéke szeptember 15-től 27%-ról 5%-ra csökken. Az előterjesztésben ezt azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a legszegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul el a Közhang, az a felület, amelyet Magyarország első interaktív, digitális társadalmi egyeztetési platformjaként mutatott be Radnai Márk, működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos, a TISZ elnöke Facebookon. A videóban Radnai Márk azt mondta, a Közhang egy olyan interaktív platform lesz, ahol nem csak megkérdezik az emberek véleményét, hanem segítenek nekik megérteni az adott témát, végig gondolni a lehetőségeket és valódi javaslatokat tenni. A nemzeti ünnepen a Strandfesztiválon Zamárdiban, a Balatonfüredi Borheteken, valamint a Tihanyi apátságnál a három település összefogásával a tó legnagyobb ünnepi látványosságát rendezik meg. A Fény és tűzi játék augusztus 20-án Tihanyban kezdődik, ezt Balatonfüred hagyományos tűzi játéka követi a Tagöres sétányról, amely után Zamárdiban a Strandfesztiválon a Balaton legnagyobb tűzi játékát rendezik meg.
0: Sporthírek.
1: Szűcs Róbert szövetségi kapitány szerint jól felkészített magyar válogatott utazott Zágrába a vasárnapig tartó férfi torna Európa bajnokságra. A felnőtt válogatottban Mészáros Krisztofer, Tomcsányi Benedek, Molnár Botond, Závori Szilárd és Hajdutas szerepel, Kis Dominik pedig egyéni indulóként vesz majd részt az Európa bajnokságon.
0: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de nyugaton, északon és északnyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, és helyenként záporzivatal is kialakulhat. Élénk erős lesz a déli délnyugati szél, délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet.
0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8. Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rá.

javában tart a 25. hétrét ország az őrségben, és a jubileumi köztivál az utolsó napokra is tartogat néhány igazán különleges programot. Jön például Boban Markovics fényfestés költözik Pityerszerre, lesz népzene, film, természetjárás, kerekasztal, a vasárnapi fináléban pedig a Dress Quartet is színpadra áll. Akik a körmendi programok, a körmendi napok eseményei mellett még többre vágynak, nos, lesz miből válogatni a környéken a hétvégén is. A negyedszázados őrségi születésnap közben viszont egy komoly kérdés is egyre gyakrabban felmerül, mi lesz Hétrétországgal a következőkben. Süi Péter főszervezőnek mi is neki fogjuk szegezni ezt, emellett természetesen végigvesszük azt is, mi mindenért érdemes útnak indulna az őrségbe a hétvégéig. Ez lesz az egyik témánk, ebben az órában itt a Körmend FM-en, tartsanak velünk!

0: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8, a város rádiója, rád hangolva.
1: All right, Curl, I am the junglist man, don't try to change my plan.

0: ami idén hétvét ország, az Őrség különleges kulturális köztiválja, amely vasárnapig még számos programmal várja a közönséget. Az utolsó napokra is jut bőven zene, film, néptánc, fényfestés, természetjárás és különleges beszélgetés. A jubileum azonban most már nem csak az ünneplésről szól, 25 év után egyre erősebben merül fel a kérdés, hogyan tovább Hétvédország. Milyen partnerekre, milyen új együttműködésekre van szükség ahhoz, hogy az Őrség egyik legfontosabb kulturális rendezvénye a következő években is folytatódhasson. Erről, az utolsó napok legérdekesebb programjairól és a köztivál jövőjéről beszélgetünk most Sui Péter főszervezővel. Hétvédország megálmodója, ugyanis itt van velünk a vonalban, jó napot kívánok. Hogy telt eddig a köztivál, milyen a hangulat most Őri Szentpéteren?
1: Nekem nagyon szívem szerint való volt, irtózatos Őrség volt, most vagyunk egy váltó pillanatban, ki tudja még a hétvégéig hogyan alakul. Ami a látogatottságot illeti, az nagyon hullámzó. Tehát van, amire nagyon sokan jönnek, és ugyanakkor vannak dolgok, amik roppant értékesek és érdekesek, és kevesen találnak ide rá, azok nagyon szeretik, nagyon nekik való. Nem tudom, hogy talán kiváltságosak értesülnek, vagy azok jönnek el, még volna hely igazán jó programok esetén a látogatók számára.
0: Érdemes körülnézni a hétvédország.hu oldalon, meg hát érdemes akkor most figyelni ránk, mi az, ami hátra van, még a következő néhány napból is tudunk izgalmas eseményeket ajánlani.
1: Jó, hát nézzük, volt egy filmsorozat, 25 év magyar filmjeiből válogattunk a legjobbakat, és a záró vetítés 10-kor lesz, Enyedi Ildikó a Csendes barát című filmje, ami még most megy a mozikban is, de itt nálunk van egy beszélgetés is egy filmesztétával. Délután viszont egy másik irányba lendülünk el, iránytű koncert. Ez lesz az esti nagy program, amit kezdenek a dalköltők. Ők ilyen magános énekesek, akik maguknak és maguk dalaiból énekelnek. Bala Gergely, például a Platón Karatejevből ismerős. Hegedűs Józsi, aki többször volt már ilyen dalköltő szerepben itt nálunk, miután ez évek óta egy ilyen visszatérő program elem, hogy dalköltőket mutatunk, és ezt a műfajt mutatjuk be. Jobbágy Bence is ezek közé tartozik, a dalköltők közé. És hát van egy érdekes formáció, Kardos Horváth János és Dömény Krisztián, aki egy kiváló citerás. Kardos Horváth pedig a Kaukázusnak a frontembere és dalszerzőnek tekinthető. Ez egy olyan duó, ami párját ritkítja, és mindenképpen érdekességnek számít. De ezek voltak az előhangok, amiket most itt felsoroltam, mert utánuk az Iván and the Parazol játszik. 8 óra után kerülnek a színpadra. Hagyományosan visszatérő vendégeink, tehát Ivánék, amióta egyszer az Omegával szerepeltek itt, azóta kultikusan visszatérnek erre a helyre, és mi nagyon nagy szeretettel fogadjuk őket itt az Omega Parkban. A nagy színpadon lesznek ezek a koncertek. Egyébként délután van egy beszélgetés, annak is iránytű a címadó mondandója, az egy iránytű kerekasztal 3 órától. Ott, akik mondjuk kompetensek itt az Őrségbe, vagy akár művészeti zenei életbe, ilyen megszólalókkal beszélgetünk, és hát próbáljuk a jövőt, az irányt kitalálni és meghatározni. Aki ebben részt venne, szívesen látjuk délután 3-tól egy ilyen nyilvános beszélgetésen a Malom Látogató Központ, Őri Szentpéter.
0: Ezek a mai nap programjai Hétvédországban, és hogy mit hoz még a hétvége, rögtön soroljuk azt az izgalmas és színes kínálatot is Sui Péter főszervezővel.

0: Míg városunkban a körbendi napok kínál rengeteg eseményt egészen a hétvégéig, addig az Őrségben Hétrétország folytatódik, szintén vasárnapig különböző eseményekkel. Mi most a 20. programok sorolásával megyünk tovább, itt van velünk továbbra is a vonalban Sui Péter főszervező.
1: Csupa olyan kedves program, ami kedves a gyerekeknek, délelőtt 11-től a Bolha Cirkusz, Pári Ulcsi és barátainak családi koncertje. Este 6-tól Őri Szentpéteren a református templomban a Muzsikás Együttes, szintén kedvenc sokaknak, sokak számára, Petrás Máriával érkeznek a református templomba, és akkor még van egy esti koncertje Pár Júlcsinak és Szakál Tamásnak, régi filmek, régi idők dalaiból egy összeállítás, Őri Szentpéter. Ha jó idő van, az Omega Park, ha ne adj Isten esős idő lenne, akkor a Pajta Színház, de mindenképpen itt Őri Szentpéteren este 8:30-tól meg lesz ez a filmzenés koncert is. Pénteken, nagyjából pénteki nap az esti nagy koncert alá van rendelve, este 8:30-tól Bobán Markovics Orkesztár itt az Omega Parkban, szabadban, remélem, hogy az időjárás kedvezni fog hozzá. El fogunk férni az Omega Parkba, jöjjenek bátran. 22-e, az a szombati nap, ez most már vége felé járunk. A szombati nap a Szalafőn, a Pityerszeren játszódik, nagyjából délután és este, ahol lesz Beresz István néptánc, Baselán zene, népzenei együttes, fényfestés, ott a Pityerszeri Falu Múzeum épületei között. Ez egy nagyon izgalmas dolog, hogy hogyan változik át egy ilyen hagyományos táj, valami egészen varázslatos, különös vidéké a fényfestés hatására. Tehát ezzel zárul a szombatesti nap, és hát 23-án vasárnap már a végére érünk a kéthetes jubileumi Hétrétországnak, mert délelőtt még egy nappali lepkészésre kerül sor templomszeri réten, Őri Szentpéteren, 9 órától Bedenek Tamás vezetésével, aki az Őrségi Nemzeti Park munkatársa. Szintén a közelbe, a Pajta Bisztró és étteremben lesz egy építészeti kerekasztal, délután 14:30-kor. Ugye a Pajta ügy, a Pajta kult az egy elég erőteljes mozgalom volt az elmúlt néhány évben, ami most hát egy új lendületre vár, és ezt próbálja előkészíteni ez a beszélgetés, ez a kerekasztal a Pajta Bisztró és étteremben, szintén a templomszeren található Őri Szentpéteren, és ennek végeztével a Dress Quartet koncertjével zárul a 25. Hétrétország, szintén ugyanott a templomszeren, a Pajta Bisztró és étterem rét szabadtéri rét részén.

0: hétvégéig zajlik a Hétrétország Köztivál az Őrségben. Itt van velünk a vonalban még mindig Sűi Péter, az Őri Alapítvány vezetője, a program sorozat főszervezője. Köztivál fellépői között jó néhány név elhangzott, olyanok, akik már az előző években is itt voltak, vagy akár évtizedes a barátság a szervezőkkel. Bennük is megfogalmazódott így az előző napokban a fellépések előtt, közben, után, hogy mi lesz a 25 éves jubileum után, és hogyan tovább Hétrétország?
1: Igen, ez mindig felmerül. Én már idén is azt mondtam, hogy többet nem fogok nekivágni láthatlanba és szinte egymagamba. Ez az idei év, a jubileum dacára nagyon nehezen alakult itt mindenféle a pályázati támogatások körüli nehézségek tetézték ezt az évet, és hát minden változóban van, tehát nem látjuk, hogy mi lesz jövőre. Én a magam részéről reménykedem, hogy lesz jövő, lesz támogatás, lesz értelmes szórakozás, és lesznek partnerek, akik tulajdonképpen szinte önjáróan fogják magukat, és itt Hétrétország sátra alatt gyülekeznek, és a maguk részét beleteszik egy akár egy ilyen monstre hosszadalmas Hétrétországba is, mert azért úgy vettem észre, hogy a két hét nem rossz, tehát hogy ilyesmiből kevés van, tehát ez maga egy kulturális évad, azt lehet mondani, hogy egy kulturális évad az Őrségbe, de ehhez olyan partnerek kellenek, mint például a Fonobudai Zeneház. Hát az utolsó nap programjait, amiket most itt felsoroltunk, a Bobán Markovicsot, vagy a Pityászeri eseményeket, vagy a Dress Quartetet, lényegében a Fono Zeneház hozza. Tehát ha vannak ilyen élő partnereink, akik teljes odaadással csatlakoznak Hétrétországhoz, akkor ez fönnmarad, és élő erősebbé fog válni a jövőbe. Ez egy nagy kérdés, ezt most föltesszük, ezt a kérdést. Az iránytű kerekasztal is ezért keletkezik tulajdonképpen, hogy ilyen kérdéseket föltessünk, hogy merre van előre.

0: nézlek.
1: Görmend és a világ hírei a 99.8-on.
2: Változatos programokat kínál hétvégéig a Körmendi Napok. Interaktív esemény térképen követhetők a részletes programok. Vasi Cukrász álmodta meg Magyarország idei cukormentes tortáját. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Változatos programokat kínál hétvégéig a Körmendi Napok. Ünnepi üzemmódba kapcsolt a város. Elindult a hagyományos Körmendi Napok eseménysorozat. Szombatig változatos kulturális, művészeti és közösségi programokkal várják az itt élőket és a Körmendre látogatókat, mondta rádiónknak dr. Szabó Barna polgármester.
3: Ezt mindannyian tudjuk, hogy Körmenden a fő program az augusztus 19-én, tehát augusztus 20-a előestéjén van. Ez megy 63 éves hagyomány. 5 napon keresztül tartanak Körmendi Napok. Aki megnézi a programokat, az látja, hogy minden igényeinek és korának megfelelő programot megtalál. Mondhatom azt, hogy reggeltől estig Körmend központjába, a főtéren, színházteremben, a várudvarban be fogja tölteni a teret, és minél több embert várunk. Én szeretem, hogyha mozgás van a városban, és úgy látom, hogy az emberek is szeretik ezt.
2: Interaktív eseménytérképet indítottak a Körmendi Napok 2026 részletes programjával, hogy a rendezvény sorozat látogatói könnyebben tájékozódhassanak a programok és helyszínek között, közölte a Körmendi Kulturális Központ. Az Eventigo eseménytérképe segítségével a látogatók egyszerűbben megtalálhatják az egyes rendezvények helyszíneit és programjait. A térkép QR kód segítségével is elérhető, a kódot tartalmazó plakátokat több forgalmas helyszíne is kihelyezték. Megújult faházak várják a Körmendi Napok látogatóit a belvárosban, közölte a város vezetése. A rendezvényre készülve a meghirdetett munkát a csapatok az ígéretüknek megfelelően elvégezték, és valamennyi faház festésével elkészültek. A feladat azonban a tervezetnél nagyobb szabású lett. Két lelkes csapat a Batthyány kastély főtérre néző kerítését is megújította. A munkálatok a rendezvény után is folytatódnak, akkor a Sétáló utca kaspóinak festése lesz soron. Már interaktív térképen is böngészhetők a vasi civil szervezetek elmúlt 5 évben kapott kiemelt állami támogatásai. A miniszterelnökség új adatbázisa azt mutatja meg, mely szervezetek mikor, mekkora összeget és milyen forrásból kaptak 2022 óta. A körmendi pályázati sikerek is visszakereshetőek, például a városi és a falusi civil alap, az NKA, vagy az egyedi központi támogatások között. Körmenden a legtöbb forrás a Béri Balog Ádám táncegyüttesnek jutott, a szervezet 22 millió forintot kapott 4 különböző pályázat segítségével, míg az Avalon Színházi Egyesületnek csak a tavalyi évben több mint 11 millió forintot ítéltek oda. A tárca közlése szerint a térkép átláthatóbbá teszi a civil szervezetekhez kerülő közpénzek felhasználását. Két helyszínen is új típusú sebességmérő berendezések jelentek meg az M86-os autóúton Vasban. A berendezések a járművek sebességének mérésére, a forgalom megfigyelésére és a rendszámok automatikus felismerésére is alkalmasak. Az egyik sebességmérő az M86-os Szeleste melletti szakaszán, a másik pedig Vámos családi pihenőnél található, írja a Vahol. Az új technológia sebességellenőrzés mellett a forgalom részletesebb elemzésére is alkalmas lehet. Vasi Cukrász álmodta meg Magyarország idei cukormentes tortáját. Celdömöki kötődésű cukrászmester is tagja annak a csapatnak, amelynek alkotása nyerte el 2026-ban a Magyarország cukormentes tortája címet. A Balaton-Györöki Promenád kávéház cukrászainak közös munkája a szilvafácska lett az idei győztes, közölte a versenyközösségi oldala. A díjazott tortát Pukovszki Alena, Pető Gábor és Vadóc Jenő készítette. A központi eleme a szilva, amelyhez dió és a fűszerek meleg karaktere társul, az édesség hozzáadott cukor nélkül készült. Megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány törvényjavaslata, amely az uniós szabályozás átültetését kezdeményezi. Egy 2025-ös igazságügyi minisztériumi rendelet idén februártól teremtett lehetőséget arra, hogy a polgári és közigazgatási peres eljárásokban, valamint a büntetőeljárások folyamán kitűzött bírósági tárgyalásokon a hallgatóság online is részt vehesse a regisztráció és azonosított bejelentkezés után. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség a vasárnap az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett busz vezetője ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense. Varga Rudolf elmondta, a sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. Lengyel zarándokokat szállító busz balesetezett vasárnap hajnalban az M3-as autópályán, 12 ember meghalt, többen súlyosan megsérültek. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban Magyar Péter miniszterelnök, aki élő Facebook videóban jelentkezett be a helyszínről, hangsúlyozva, hogy a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina üzemelésének fenntartása. A kormányfő azt mondta, az elmúlt időszakban óriási a haladás, ugyanakkor a következő néhány nap kritikus lesz, mert még apadást jeleznek.
1: Sporthírek.
2: 8 magyar öttusázó vesz részt az augusztus 24-én kezdődő kínai öttusa világbajnokságon. A férfiaknál Tamás Botond, Szép Balázs, Kolesszár Mihály, Bőm Csaba és Tárkányi Zsombor, a nőknél Guzi Blanka, Bauer Blanka és Erdős Rita szerepel az év főversenyén.
1: Időjárás jelentés.
2: Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de nyugaton, északon és északnyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, és helyenként zápor, zivatar is kialakulhat. Élénk erős lesz a déli délnyugati szél, délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet.
1: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend.

0: Dörmend és a világhírei a 99.8-on.
1: Fokozott rendőri ellenőrzés zajlik Körmenden. Színes programokkal folytatódik a Körmendi Napok. A közmédia megújulásáról szóló egyeztetéssel indul el a Közhang. Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Fokozott rendőri ellenőrzés zajlik Körmenden. A Vármegyei Főkapitányság tájékoztatása szerint az akciót Balogh Gábor alezredes, a Városi Rendőrkapitányság megbízott vezetője rendelte el. A razzia a körmendi kapitányság teljes illetékességi területére vonatkozik, holnap hajnali 4 óráig. A fokozott ellenőrzéssel a jogsértő cselekményeket szeretnék időben felderíteni és megelőzni. Színes programokkal folytatódik a Körmendi Napok augusztus 20-án, Pogács Monika információi következnek.
2: Bővészműsorral, stand-uppal, élő koncerttel és retro bulival várják a látogatókat a Körmendi Napok augusztus 20-i programjain, emellett kerékpártúrát is szerveznek a vadászatóhoz. A Batthyány kastély udvarán 15 órakor Csatai Gergő bűvész és lufi hajtogató Guinness Recorder műsora kezdődik, amelyet valamennyi korosztálynak ajánlanak. Fél hatkor Prolik és Parasztok címmel Jaj Emília stand-up műsorát hallhatja a közönség. Ezt követően 19.15-től a Zenélő Film Kockák című élő koncert kezdődik. A hangversenyen több hazai kultuszfilm ismert dalai csendülnek fel, egyebek mellett a Csini Baba, a Made in Hungária, a Valami Amerika, valamint a Hogyan tudnék élni nélküle című film slágerei. A Kastély udvar programjai közül a stand-up és a koncert ingyenesen látogatható. A nap 21 órától a Szabadság téren folytatódik, ahol a retro éjszakára várják a közönséget. A zenéről DJ Dominik, a Shy Guys és DJ Shepard gondoskodik. Augusztus 20-án kerékpártúrát is rendeznek a vadászatóhoz. A 34,6 kilométeres túra 134 méteres szintkülönbséggel teljesíthető. A résztvevők 9:30-kor indulnak csütörtökön a Körmendi Batthyány Örökség Központ belső udvarából. A kijelölt útvonal Körmend Körmendhegy alján és Nádasdon, majd a Őri Magyar Rózsd érintésével a vadászatóhoz vezet. A visszaindulást 13:15 körül tervezik, a szervezők várhatóan 15 óra után nem sokkal érkeznek vissza Körmendre. A kerékpártúrán való részvételhez előzetes regisztráció szükséges, további információ Baranyai Sándor szervezőtől kérhető.
1: Jaj Emília augusztus 20-án csütörtökön mutatja be, majd a Prolik és Parasztok címmel stand-up műsorát a Batthyány Örökség Központban. Az előadás ingyenesen látogatható. Műsorainak jellegzete zalai tájszólásos beszédét nagymamájától tanulta, sajátította el, árulta el Goldberg Emília művész nevén Jaj Emília.
3: Én amikor először ezt elkezdtem, akkor ugye úgy tettem fel az első videót ezzel kapcsolatban, hogy a ti nagymamátok is ilyen, és hogy én azt hittem egyébként, hogy csak az enyém, mármint hogy ezt tudtam, hogy a tájszólásos része az sokunknál van, hiszen hát sok tájszólásos idős embert ismerek, csak hogy így a lelki részét, ez nem csak az, hogy most nem tudom, a gaztekmetnek mondjuk, hanem hogy ami mögötte még van, vagy mellette, ezt az egész életszemléletet, meg hát nagyon erős ilyen transgenerációs

0: embernek így van az életében, és hogy ebből jön nagyon sok ember, amiből én.
1: Benyújtották a tűzifáfájátnak csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A parlamenti honlapon olvasható javaslat szerint a tűzifa áfa mértéke szeptember 15-től 27%-ról 5%-ra csökken. Az előterjesztésben ezt azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a legszegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul el a Közhang, az a felület, amelyet Magyarország első interaktív, digitális társadalmi egyeztetési platformjaként mutatott be Radnai Márk, működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztos, a TISZ elnöke Facebookon. A videóban Radnai Márk azt mondta, a Közhang egy olyan interaktív platform lesz, ahol nem csak megkérdezik az emberek véleményét, hanem segítenek nekik megérteni az adott témát, végig gondolni a lehetőségeket és valódi javaslatokat tenni. A nemzeti ünnepen a Strandfesztiválon Zamárdiban, a Balatonfüredi borheteken, valamint a Tihanyi apátságnál a három település összefogásával a tó legnagyobb ünnepi látványosságát rendezik meg. A fény és tűzijáték augusztus 20-án Tihanyban kezdődik, ezt Balatonfüred hagyományos tűzijátéka követi a Tagőre sétányról, amely után Zamárdiban a Strandfesztiválon a Balaton legnagyobb tűzijátékát rendezik meg.
2: Sporthírek.
1: Szűcs Róbert szövetségi kapitány szerint jól felkészített magyar válogatott utazott Zágrába a vasárnapig tartó férfi torna Európa-bajnokságra. A felnőtt válogatottban Mészáros Krisztófer, Tomcsányi Benedek, Molnár Botond, Závori Szilárd és Hajdutas szerepel, Kis Dominik pedig egyéni indulóként vesz majd részt az Európa-bajnokságon.
2: Időjárás jelentés.
1: Csütörtökön az ország nagy részén sok napsütésre van kilátás, de nyugaton, északon és északnyugaton időnként erőteljesebb lehet a gomoly felhő képződés, és helyenként záporzivatal is kialakulhat. Élénk erős lesz a déli délnyugati szél, délután 32 fok körül alakul a hőmérséklet.
2: És most! A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: ponte a jugar. One, two, three, four, uno, two, three, four.
1: A Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában, 99.8. A város rádiója, rád hangolva.

0: Görlend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Életbe lép a másodfokú hőségriasztás. Vasárnaptól fokozatosan visszakapcsolhatják a paksi erőmű leállított blokkjait. 100 milliós munkavédelmi bírságot kapott az iváncsai akugyár. Köszöntöm Önöket, Szej Frida Adéla vagyok. Nem kell lekapcsolni a paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be szerda este helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a vízszint. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék 6 turbináját, a 3 korábban leállított blokkot. Várhatóan jövő hét csütörtökön vagy pénteken már teljes, 2000 megawattos teljesítménnyel üzemel majd a paksi atomerőmű. Az államalapításra és államalapító Szent István királyra emlékezik az ország augusztus 20-án. A nemzeti ünnepen egész nap programokkal várják az érdeklődőket Budapesten és országszerte, valamint a határon túl. Reggel 8 órakor a hagyományos zászlófelvonással kezdődnek a központi programok a budapesti Kossuth téren, ahol esküt tesznek az újonnan végzett honvéd tisztjelöltek. A Tisza kormány első 100 napját értékelte a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, hogy a több mint 100 teljesített vállalás között van az uniós 1000 milliárdok hazahozatala, a Nemzeti Vagyon Visszaszerzés és Vagyonvédelmi Hivatal létrehozása, az Európai Ügyészséghez csatlakozás, a rendeleti kormányzás megszüntetése és az állami propaganda leállítása. A kormányfő a vasút és bérlakásépítési program elindítása mellett beszélt a szociális intézkedésekről is, így a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörléséről vagy a 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról. A Fidesz szerint kapkodás, az előző kabinet hibáztatása és be nem tartott ígéretek jellemzik a Tisza kormány első 100 napját. Az ellenzéki párt képviselőcsoportja utóbbiak között említette például a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyers és a gyert megduplázásának, valamint a szociális szektorban ígért 25%-os béremelésnek az elmaradását. 100 millió forintos munkavédelmi bírságot kapott az iváncsai akugyár, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin elmondta, hogy az SK On Hungary iváncsai üzemében 65 munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztették. A gyárban 2024. augusztusa óta nem végezték el az előírt munkahelyi levegőszennyezettségmérést az összeszerelő üzem részben. Azonnali hatállyal szerződés bontott Balási Gyula cégeivel a megújuló közmédia megbízott vezetése. Felmondta a korábbi menedzsment által a Newland Médiával és a Launch Design-nal kötött szerződéseket. A döntés csak nem 500 millió forintos megtakarítást jelent.
0: Időjárás jelentés.
1: Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A hajnali 16-23 fokról 32-37 fokig melegszik a levegő. Csütörtöktől másodfokú hőségriasztás lép életbe.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM.
2: Ebben az órában is

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Köszöntöm a hallgatókat, Lakosi Gabriella vagyok. Változatos programokat kínál hétvégéig a körmendi napok. Ünnepi üzemmódba kapcsolt a város. Elindult a hagyományos körmendi napok eseménysorozat. Szombatig változatos kulturális, művészeti és közösségi programokkal várják az itt élőket és a körmendre látogatókat, mondta a rádiónak dr. Szabó Barna polgármester.
2: Ezt mindannyian tudjuk, hogy körmenden a fő program az augusztus 19-én, tehát augusztus 20-a előestéjén van. Ez megy 63 éves hagyomány. 5 napon keresztül tartanak a körmendi napok. Aki megnézi a programokat, az látja, hogy minden igényeinek és korának megfelelő programot megtalál. Mondhatom azt, hogy reggeltől estig körmend központjába, a főtéren, színházteremben, a várudvarban be fogja tölteni a teret, és minél több embert várunk. Én szeretem, hogyha mozgás van a városban, és úgy látom, hogy az emberek is szeretik ezt.
1: Interaktív eseménytérképet indítottak a körmendi napok 2026 részletes programjával, hogy a rendezvény sorozat látogatói könnyebben tájékozódhassanak a programok és helyszínek között, közölte a Körmendi Kulturális Központ. Az Eventigo eseménytérképe segítségével a látogatók egyszerűbben megtalálhatják az egyes rendezvények helyszíneit és programjait. A térkép QR kód segítségével is elérhető, a kódot tartalmazó plakátokat több forgalmas helyszíne is kihelyezték. Megújult faházak várják a körmendi napok látogatóit a belvárosban, közölte a város vezetése. A rendezvényre készülve a meghirdetett munkát a csapatok az ígéretüknek megfelelően elvégezték, és valamennyi faház festésével elkészültek. A feladat azonban a tervezetnél nagyobb szabású lett. Két lelkes csapat a Batthyány kastély főtérre néző kerítését is megújította. A munkálatok a rendezvény után is folytatódnak, akkor a Sétáló utca kaspóinak festése lesz soron. Fokozott rendőri ellenőrzés zajlik Körmenden, a Vármegyei Főkapitányság tájékoztatása szerint az akciót Balogh Gábor alezredes, a Városi Rendőrkapitányság megbízott vezetője rendelte el. A razzia a körmendi kapitányság teljes illetékességi területére vonatkozik, holnap hajnali 4 óráig. A fokozott ellenőrzéssel a jogsértő cselekményeket szeretnék időben felderíteni és megelőzni. Színes programokkal folytatódik a körmendi napok augusztus 20-án, Pogács Monika információi következnek.
3: Bővész műsorral, stand-uppal, élő koncerttel és retro bulival várják a látogatókat a körmendi napok augusztus 20-i programjain, emellett kerékpártúrát is szerveznek a Vadásatóhoz. A Batthyány kastély udvarán 15 órakor Csatai Gergő bűvész és lufi hajtogató Guinness Recorder műsora kezdődik, amelyet valamennyi korosztálynak ajánlanak. 17:30 Prolik és Parasztok címmel Jaj Emília stand-up műsorát hallhatja a közönség. Ezt követően 19:15-től a Zenélő Film Kockák című élő koncert kezdődik. A hangversenyen több hazai kultuszfilm ismert dalai csendülnek fel, egyebek mellett a Csini Baba, a Made in Hungária, a Valami Amerika, valamint a Hogyan tudnék élni nélküle című film slágerei. A kastély udvar programjai közül a stand-up és a koncert ingyenesen látogatható. A nap 21 órától a Szabadság téren folytatódik, ahol a retro éjszakára várják a közönséget. A zenéről DJ Dominik, a Shy Guys és DJ Shepard gondoskodik. Augusztus 20-án kerékpártúrát is rendeznek a Vadásatóhoz. A 34,6 kilométeres túra 134 méteres szintkülönbséggel teljesíthető. A résztvevők 9:30-kor indulnak csütörtökön a Körmendi Batthyány Örökség Központ belső udvarából. A kijelölt útvonal Körmendről, Körmendhegy alján és Nádasdon, majd a Őri Magyar Ózsd érintésével a Vadásatóhoz vezet. A visszaindulást 13:15 körül tervezik, a szervezők várhatóan 15 óra után nem sokkal érkeznek vissza Körmendre. A kerékpártúrán való részvételhez előzetes regisztráció szükséges, további információ Baranyai Sándor szervezőtől kérhető.
1: Jaj Emília augusztus 20-án csütörtökön mutatja be, majd a Prolik és Parasztok címmel stand-up műsorát a Batthyány Örökség Központban. Az előadás ingyenesen látogatható. Műsorainak jellegzete zalai tájszólásos beszédét nagymamájától tanulta, sajátította el, árulta el Goldberg Emília művész nevén Jaj Emília.
4: Én amikor először ezt elkezdtem, akkor ugye úgy tettem fel az első videót ezzel kapcsolatban, hogy a ti nagymamátok is ilyen, és hogy én azt hittem egyébként, hogy csak az enyém, mert

0: férfi, ez nem csak az, hogy most nem tudom, a gazd csekmetnek mondjuk, hanem hogy ami mögötte még van, vagy mellette, ezt az egész életszemléletet, meg hát nagyon erős ilyen transgenerációs kurkokat, hát én azt gondoltam, hogy csak a mi családunk hordozza, és aztán tök jó érzés látni, hogy ez nagyon sok embernek így van az életében, és hogy ebből jön nagyon sok ember, amiből én.
1: Már interaktív térképen is böngészhetők a vasi civil szervezetek elmúlt 5 évben kapott kiemelt állami támogatásai. A miniszterelnökség új adatbázisa azt mutatja meg, mely szervezetek mikor, mekkora összeget és milyen forrásból kaptak 2022 óta. A körmendi pályázati sikerek is visszakereshetőek, például a városi és a falusi civil alap, az NKA vagy az egyedi központi támogatások között. Körmenden a legtöbb forrás a Béri Balog Ádám táncegyüttesnek jutott, a szervezet 22 millió forintot kapott 4 különböző pályázat segítségével, míg az Avalon Színházi Egyesületnek csak a tavalyi évben több mint 11 millió forintot ítéltek oda. A tárca közlése szerint a térkép átláthatóbbá teszi a civil szervezetekhez kerülő közpénzek felhasználását. Két helyszínen is új típusú sebességmérő berendezések jelentek meg az M86-os autóúton Vasban. A berendezések a járművek sebességének mérésére, a forgalom megfigyelésére és a rendszámok automatikus felismerésére is alkalmasak. Az egyik sebességmérő az M86-os Szeleste melletti szakaszán, a másik pedig Vámos családi pihenőnél található, írja a Vaol. Az új technológia sebességellenőrzés mellett a forgalom részletesebb elemzésére is alkalmas lehet. Vasi Cukrász álmodta meg Magyarország idei cukormentes tortáját. Celdömöki kötődésű cukrászmester is tagja annak a csapatnak, amelynek alkotása nyerte el 2026-ban a Magyarország cukormentes tortája címet. A Balaton-Györöki Promenád Kávéház cukrászainak közös munkája, a szilvafácska lett az idei győztes, közölte a versenyközösségi oldala. A díjazott tortát Pugavszki Alena, Pető Gábor és Vadóczi Jenő készítette. A központi eleme a szilva, amelyhez dió és a fűszerek meleg karaktere társul, az édesség hozzáadott cukor nélkül készült. Megszüntetné a bírósági tárgyalások online nyilvánosságát a kormány törvényjavaslata, amely az uniós szabályozás átültetését kezdeményezi. Egy 2025-ös igazságügyi minisztériumi rendelet idén februártól teremtett lehetőséget arra, hogy a polgári és közigazgatási peres eljárásokban, valamint a büntetőeljárások folyamán kitűzött bírósági tárgyalásokon a hallgatóság online is részt vehesse a regisztráció és azonosított bejelentkezés után. Benyújtották a tűzifáfájának csökkentéséről szóló törvényjavaslatot. A parlamenti honlapon olvasható javaslat szerint a tűzifa áfa mértéke szeptember 15-től 27%-ról 5%-ra csökken. Az előterjesztésben ezt azzal indokolják, hogy a tűzifával való fűtés a legszegényebb társadalmi rétegek számára gyakran az egyetlen elérhető fűtési megoldás, ezért fontos, hogy minél olcsóbb legyen. A közmédia megújításáról szóló egyeztetéssel indul el a Közhang, az a felület, amelyet Magyarország első interaktív, digitális társadalmi egyeztetési platformjaként mutatott be Radnai Márk, működő és emberséges Magyarországért felelős kormánybiztosra tisz elnöke Facebookon. A videóban Radnai Márk azt mondta, a Közhang egy olyan interaktív platform lesz, ahol nem csak megkérdezik az emberek véleményét, hanem segítenek nekik megérteni az adott témát, végig gondolni a lehetőségeket és valódi javaslatokat tenni. A nemzeti ünnepen a Strandfesztiválon Zamárdiban, a Balatonfüredi Borheteken, valamint a Tihanyi Apátságnál a három település összefogásával a tó legnagyobb ünnepi látványosságát rendezik meg. A fény és tűzijáték augusztus 20-án Tihanyban kezdődik, ezt Balatonfüred hagyományos tűzijátéka követi a Tagőre sétányról, amely után Zamárdiban a Strandfesztiválon a Balaton legnagyobb tűzijátékát rendezik meg. Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség a vasárnap az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett busz vezetője ellen, közölte a Borsodabaúj-Zemplén vármegyei rendőrfőkapitányság sajtóreferense. Varga Rudolf elmondta, a sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság. Lengyel zarándokokat szállító busz balesetezett vasárnap hajnalban az M3-as autópályán, 12 ember meghalt, többen súlyosan megsérültek. Óriási haladásról számolt be a paksi munkálatokban Magyar Péter miniszterelnök, aki élő Facebook videóban jelentkezett be a helyszínről, hangsúlyozva, hogy a legfontosabb a nukleáris biztonság fenntartása és a jelenleg termelő két paksi turbina üzemelésének fenntartása. A kormányfő azt mondta, az elmúlt időszakban óriási a haladás, ugyanakkor a következő néhány nap kritikus lesz, mert még apadást jeleznek. 8 magyar öttusázó vesz részt az augusztus 24-én kezdődő kínai öttusa világbajnokságon. A férfiaknál Tamás Botond, Szép Balázs, Kolesszár Mihály, Bőm Csaba és Tárkányi Zsombor, a nőknél Guzi Blanka, Bauer Blanka és Erdős Rita szerepel az év főversenyén. Szűcs Robert szövetségi kapitány szerint jól felkészített magyar válogatott utazott Zágrába a vasárnapig tartó férfi torna Európa bajnokságra. A felnőtt válogatottban Mészáros Krisztofer, Tomcsányi Benedek, Molnár Botond, Závori Szilárd és Hajdutas szerepel, Kis Dominik pedig egyéni indulóként vesz majd részt az Európa bajnokságon.

0: Dörmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Életbe lép a másodfokú hőségriasztás. Emelkedik a vízszint, biztonságosan üzemel a paksi erőmű. A magyar érdemre nagy keresztjét kapja Cserhalmi György. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok. Nem kell lekapcsolni a paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be szerda este helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a vízszint. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék hat turbináját, a három korábban leállított blokkot. Várhatóan jövő hét csütörtökön vagy pénteken már teljes, 2000 megawattos teljesítménnyel üzemel majd a paksi atomerőmű. Hivatalba lépett Baka András köztársasági elnök. Az országgyűlés augusztus 11-én választotta meg a legfelsőbb bíróság korábbi elnökét államfőnek. Megbízatása az új alkotmány hatályba lépéséig, de legfeljebb 5 évre szól. Az államalapításra és államalapító Szent István királyra emlékezik az ország. Az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen egész nap programokkal várják az érdeklődőket, Budapesten és országszerte, valamint a határon túl is. Reggel 8 órakor a hagyományos zászlófelvonással kezdődnek a központi programok a budapesti Kossuth téren. Este 9 órakor audiovizuális show és 10 perces tűzijáték zárja a napot. Cserhalmi György Kossuth Díjas színművész, a Nemzet Színésze kapja meg a Magyar Érdemrend nagy keresztjét az augusztus 20-ai nemzeti ünnepen, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök úgy fogalmazott, hogy Cserhalmi György színészi pályája mellett 1989. március 15-én beírta magát a magyar történelembe, amikor a Magyar Televízió épülete előtt felolvasta az akkori ellenzék 12 pontját. A Magyar Érdemrend nagy keresztje a magyar állami kitüntetési rendszer egyik legmagasabb elismerése. Az adóhivatalhoz, a rendőrséghez és az ügyészséghez is fordul a kormány a 4IG átvilágítása miatt, közölte a gazdasági és energetikai miniszter. Kapitány István elmondta, hogy a vizsgálat kiterjed a cég állami megrendeléseire és finanszírozására, a Vodafone vásárlásra, valamint az Antenna Hungária körüli tranzakciókra is, és átvilágítják a Honvédelmi Minisztériummal kötött több mint 1300 milliárd forintos keretszerződést is. Már lehet jelentkezni az Érintők babasimogató programjába. A civil kezdeményezés a kórházban magukra hagyott és egyedül maradt babák simogatására és gondozására indult el. Azt szeretnék elérni, hogy 4500 képzett önkéntes kerüljön minden olyan kórházba, ahol szükség van segítségre. Itthon jelenleg több mint 300 kórházban hagyott babáról gondoskodnak az egészségügyi intézmények.
0: Időjárás jelentés.
1: Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki zápor, zivatar. A hajnali 16-23 fokról 32-37 fokig melegszik a levegő. Csütörtöktől másodfokú hőségriasztás lép életbe.
0: És most a Körmendiek kedvenc zenéi, Körmend kedvenc rádiójában. 99.8 Körmend FM. Körmend FM. Ebben az órában is rád hangolva.

0: Körmend és a világ hírei a 99.8-on.
1: Életbe lép a másodfokú hőségriasztás. Vasárnaptól fokozatosan visszakapcsolhatják a paksi erőmű leállított blokkjait. 100 milliós munkavédelmi bírságot kapott az iváncsaiak ugyár. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok. Nem kell lekapcsolni a paksi atomerőmű jelenleg működő két turbináját, mert az elvárt szint fölött marad a vízszint, jelentette be szerda este helyszíni bejelentkezésében Magyar Péter. A miniszterelnök szerint az eddig felépült fenékküszöbnek köszönhetően 15 centit emelkedett a vízszint. Vasárnaptól ütemezetten elkezdik visszakapcsolni az atomerőmű maradék 6 turbináját, a 3 korábban leállított blokkot. Várhatóan jövő hét csütörtökön vagy pénteken már teljes, 2000 megawattos teljesítménnyel üzemel majd a paksi atomerőmű. Az államalapításra és államalapító Szent István királyra emlékezik az ország augusztus 20-án. A nemzeti ünnepen egész nap programokkal várják az érdeklődőket Budapesten és országszerte, valamint a határon túl. Reggel 8 órakor a hagyományos zászlófelvonással kezdődnek a központi programok a budapesti Kossuth téren, ahol esküt tesznek az újonnan végzett honvéd tisztjelöltek. A Tisza kormány első 100 napját értékelte a miniszterelnök. Magyar Péter kiemelte, hogy a több mint 100 teljesített vállalás között van az uniós 1000 milliárdok hazahozatala, a nemzeti vagyon visszaszerzés és vagyonvédelmi hivatal létrehozása, az európai ügyészséghez csatlakozás, a rendeleti kormányzás megszüntetése és az állami propaganda leállítása. A kormányfő a vasút és bérlakásépítési program elindítása mellett beszélt a szociális intézkedésekről is, így a vényköteles gyógyszerek áfájának eltörléséről vagy a 100 000 forintos iskola kezdési támogatásról. A Fidesz szerint kapkodás, az előző kabinet hibáztatása és be nem tartott ígéretek jellemzik a Tisza kormány első 100 napját. Az ellenzéki párt képviselőcsoportja utóbbiak között említette például a családi pótlék, az anyasági támogatás, a gyers és a gyet megduplázásának, valamint a szociális szektorban ígért 25%-os béremelésnek az elmaradását. 100 millió forintos munkavédelmi bírságot kapott az iváncsai akugyár, közölte a kultúráért felelős államtitkár. Nagy Ervin elmondta, hogy az SK-on Hungary iváncsai üzemében 65 munkavállaló egészségét és testi épségét súlyosan és közvetlenül veszélyeztették. A gyárban 2024. augusztusa óta nem végezték el az előírt munkahelyi levegőszennyezettségmérés az összeszerelő üzem részben. Azonnali hatállyal szerződés bontott Balási Gyula cégeivel a megújuló közmédia megbízott vezetése. Felmondta a korábbi menedzsment által a Newland Médiával és a Launch Design-nal kötött szerződéseket. A döntés csak nem 500 millió forintos megtakarítást jelent.
0: Időjárás jelentés.
1: Többnyire napos, gomoly felhős idő lesz, legfeljebb északon, északnyugaton alakulhat ki záporzivatar. A hajnali 16-23 fokról 32-37 fokig melegszik a levegő. Csütörtöktől másodfokú hőségriasztás lép életbe.
0: Ha valódi magyar frissítőre vágy, hazai turmix. A magyar zenepiac gyümölcseivel.